0: történelmi hagyományőrzők bemutatója után és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással, és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja látogatókat. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tutatjárásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű. Nagy tavaink vize 24-28 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. 400 millió forintos segélytől Magyarország a földrengés sújtott a Venezuelának. Holnap többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta a Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. Megtalálták a Balatonban a vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízi bicikliről esett a vízbe a siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején, munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, a cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Idén már több mint 800 halottat követelt a hőség Németországban. A Robert Koch intézet az áprilistól június közepéig tartó időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy még egyes esetekben, mint a hőguta, a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Hőhullám és áradások sújtják Kanada több térségét. Több államban hőriadót rendeltek el, amely emberek millióira vonatkozik. A viharok és áradások miatt ott továbban félbeszakították a Kanada nap ünnepségeit. Manitoba tartományban pedig helyi vészhelyzetet hirdettek. Idehaza véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg, Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zalai és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik a szél, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható. Nagy tavaink vize 24-28 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: olimpiai bajnok! Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtott a Venezuelának. Szondivál játékokat rendeznek szombaton Drégely Palánkon. Több járásra a riasztást adtak ki zivatarok miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón megerősítette, hogy csaknem 400 ezer hátrányos helyzetű gyermekcsaládja kap 100 ezer forintnyi iskolakezdési támogatást. A jövő héten szavaz az országgyűlés az ügynök akták nyilvánosságáról, valamint közölte azt is, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja a kormány. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Horváth P. András ügyvéd lett a közmédia átmeneti vezetője. A Tisza párt jelöltjét a kormánypárti tagok támogatásával jelölte a posztra az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Feladata a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása, valamint átalakításának irányítása lesz. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter a döntés után közölte, az átalakítás célja, hogy a közmédia 16 év után újra visszakerüljön eredeti szerepkörébe, a nyilvánosság szolgálatába és hiteles, független médiumként működjön. Szondivár játékokat rendeznek szombaton Drégely Palánkon. Az egész napos programon a Várvédő Harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után és zenés műsor lesz Solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja látogatókat. Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tutatjárásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal, többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű. Nagy tavaink víze 24-28 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Slágerek, amik sosem mennek ki a divatból. Ez a Trio Turmix.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Holnap többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. Megtalálták a Balatonban a vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízi bicikliről esett a vízbe a siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején, munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával, a cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítőitalt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Idén már több mint 800 halottat követett a hőség Németországban. A Robert Koch intézet az áprilistól június közepéig tartó időszakot vizsgálta. A jelentésben hangsúlyozták, hogy még egyes esetekben, mint a hőguta, a rendkívüli meleg közvetlenül okozhat halált, többnyire a hőség és a már meglévő betegségek együttesen vezetnek halálozáshoz. Hőhullám és áradások sújtják Kanada több térségét. Több államban hőriadót rendeltek el, amely emberek millióira vonatkozik. A viharok és áradások miatt Ottawában félbeszakították a Kanada nap ünnepségeit, Manitoba tartományban pedig helyi vészhelyzetet hirdettek. Idehaza véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg, Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik a szél, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok várható, nagy tavaink vize 24-28 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Korlátozhatják a képviselői mandátumokat, jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter kormányfő példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszky a Kijev elleni több mint 20 halálos áldozatot követelő orosz légi csapások után. Az ukrán elnök videóüzenetében reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok engedélyezni fogja a Patriot rakéták gyártását. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a légvédelmi eszközök hiánya miatt a ballisztikus rakéták elhárítása jelenti az egyik legfőbb kihívást. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormány határozata a magyar közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgozni a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy szerdán állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19 és 26 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipálya. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kis Grófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
4: Rio FM. Melletted szól.

0: Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Korlátozhatják a képviselői mandátumokat, jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter kormányfő példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését, az erről szóló jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A felülvizsgálatért Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a felelős, aki emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormány határozata a magyar közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgozni a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízibicikliről esett a vízbe a Siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest valamelyest enyhébb idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
0: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
0: Reggeli starter, a Trio FM napindítója. A reggel is melletted szól.
3: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
4: I gotta find my way back to summer paradise.

Yeah! 7 óra múlt 8 perccel köszöntöm Önöket, itt vagyunk már is a hétvége küszöbén, hiszen július 3-a péntek van, a hét utolsó munkanapján is reggel is tart el. Én Pálinkás Zsolt vagyok, bízom benne, hogy ma is együtt rádióztatunk. Ne feledkezzünk meg ünnepeljeinkről sem, a naptár szerint a Kornélokat és a Somákat köszöntetjük névnapjukon, istenetesen ünnepeljeinket. Már indítom is a műsor első felvételét, Kaigo és a One Republic közös lágere, ez a Chasing Paradise. Ezzel oda kívánok mindenkinek jó rádiódást a mai napra is.

Ez a Trigo FM jelzveleinkből. Pénteken egy hidegfront teszi mozgalmasabbá az időjárásunkat, a napsütést időnként gomoly felhők zavarják meg térségünkben, és bár elvétve előfordulhat egy-egy gyenge futózápor, komolyabb csapadékra nem kell számítani. Sokfelé élénk lesz az északnyugati szél, a hőmérséklet csúcsértéke a reggeli 22 fok után 30 fok körül várható délután. Szombaton több órás napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, csapadék sehol sem lesz, viszont az északi északnyugati szél élénk helyenként erős lesz. A reggeli 11 fokos hőmérséklet után napközben 29 fok köré melegszik a levegő szombaton. Vasárnap ismét több lesz majd a napsütés, de délutántól már növekszik a záporok esetleg egy-egy zivatar kialakulásának esélye, estére pedig elszórtan máshol is előfordulhat majd futószápor. A nyugati északnyugati szél több helyen élénk erős lesz, a hőmérséklet csúcsértéke vasárnap hajnalban 18, még délután 31 fok körül valószínű.

0: közlekedési információkkal folytatjuk. Útépítés munkátok miatt félpályás lezárásra kell számítaniuk az autósoknak. A 32-27-es számú úton az új Szászi-Ászapáti összekötő út 27-es és 28-as kilométer szelvénye között. Szintén félpályás korlátozás van érvényben a 32-111-es PI bekötő úton, a 12-es és a 17-es kilométer szelvények között. Emellett útkarbantartási munkákat konkrétan kaszálást végeznek a 31-18-as számú úton, a Tápiószele Újszász összekötő úton a 0-as és a 13-as kilométer szelvények között, ahol szintén útszűkületre számíthatnak a munkavégzés kapcsán. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: 97.7 Trio FM. Oh, yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az unalmas reggeleket, a szenvedős ébredéseket elküldtük jó messzire. Reggeli Starter, élőben Jászberényből a 97.7 Trio FM-en.
5: We

Ez a Trigo FM jászberényből. Napi horoszkópunk következik július 3-ára péntekre. A csillagok állása szerint a mai napon a Hold és a Szaturnusz kedvező fényszöge segíti a hatékony munkavégzést és a remek időzítést. Ám az esti órákban egy Hold-Vénusz szembenállás miatt érdemes óvatosnak lenni a párkapcsolati konfliktusokkal és a féltékenységgel. Lássuk a részleteket a kosoktól egészen a szüzekig. A kosok számára a mai nap nagy hatékonyságot hoz, most bátran belevághatnak új tervekbe vagy ismerkedésbe. A bikák úgy éreztetik, hogy jó időben vannak, jó helyen, baráti körükben inspiráló események, vagy akár szerelem is várhat rájuk. Az ikrek számíthatnak arra, hogy rejtett értékeiket ma valaki észreveszi, a párkapcsolati energiák pedig különösen erősek lesznek. A rákok a vízöntő volt hatására bátabban állnak ki ötleteik mellett, de estére vigyázzanak, mert feszültségek adódhatnak. Az oroszlánok számára kifejezetten jól indul a mai nap, könnyen jönnek majd a jó gondolatok, ugyanakkor a kapcsolatukban rivalizálás vagy féltékenység üteti fel a fejét. A szüzeknél sok minden megoldódni látszik, a bolygóhatások segítik őket az ügyintézésben és az ismerkedésben is. Jön a folytatás egy-két dal után.

FM Jászberényből következzen a horoszkópunk folytatása, itt a mérleg. A mérlegeket igazán szerencsés nap várja, a megbeszélések sikeresek lehetnek, este pedig jó hír dobhatja fel a hangulatot. A skorpió karrierjükben érhetnek el sikereket a jó időzítésnek köszönhetően, bár estére itt is érdemes elkerülni a vitákat. A nyilasok régi terveikhez kaphatnak új lendületet, egy mély beszélgetés pedig fontos hatással lehet rájuk. A bakoknak érdemes befelé figyelniük, mert belső felismeréseik és váratlan inspirációik most igazán kifizetődőek lesznek. A vízöntők a saját jegyükben járó holttól kapnak csupa kedvező energiát, magabiztosságuk a helyén lesz, este pedig kiteljesedhetnek a dolgaik. A halak intenzív napra számíthatnak, elképesztő érzékkel oldhatnak meg bonyolult helyzeteket, és ismerhetik fel, mi az, ami igazán fontos. Ez volt a horoszkópunk július 3-án pénteken, legyen szép a napjuk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Cekker. Heti piacozás. Cekker. Vegyük a cekkert. Irány a jászberényi piac. Heti piacozás a Trio FM-mel. Mi kerül ma a szatyrunkba? Cekker.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ma rendhagyó módon pénteken jelentkezik a Cekker, a piaci körképünk. Már is megnézzük minden kínál vásárlói számára július 3-án pénteken a jászberényi piac. Ebben segít nekünk már is Kárpáti Márti, akit már köszöntök is a telefonvonalban. Jó reggelt, Márti, szia!
3: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat, szia Zsolti!
2: Vágjunk is bele, egy hosszú listát hoztál most is, megnézzük mindent vásároltunk ma reggel a berényi piacról.
3: Igen, már is nagy a forgalom itt Jászberényben a piacon, még itt a nagy meleg előtt, úgyhogy el is mondom gyorsan a legfontosabb zöldség és gyümölcsöket. Kezdem a paprikákkal, PCR paprika 1200 forint, erős paprika 1500 forint, édes zöld szintén 1500 forint, az erős zöld paprika 1000 forintba kerül, vagy 380 forint darabja. Kápia paprika 995 és 880 forint, kaliforniai paprika 1295 és 970 forintba kerül, illetve van, aki 1750-ért adja a TV paprika 895 forint, a hegyes erős 895 forintba kerül. A paradicsomnak kilója ma reggel 600, 1000, 1200, 680 és 1200 forint. A koktél paradicsom 680, máshol 1200 forintba kerül. Grill paradicsom is van 680 forintért. Az uborkának kilója 500, 550 és 600 forint. A zöld gabot 1550, 1900, 2000 és 2500 forintért adják. A patitonnak kilója 1500 forint, padlizsán 1200, illetve máshol csak 980 forint. A cukkini 450, 550 és 700 forint, a fejtőbabnak kilója 2000 forint, jégsalátát 550, máshol 795 forintért adnak. A sárga répának kilója 399 forintról indul, aztán 580, 600 és 700 forintért is láttam. A vegyes zöldség csokor 600 forint, fehér répa 380, 600 és 980 forint ma reggel. A zellernek kilója 700 és 850 forint, a karfiol 295 és 595 forintért kapható. A burgonyának kilója 400, máshol 445 forint, fejes káposzta 495, 550 forint, a kelkáposztának kilója 685, illetve máshol 880 forint, a lilahagymát 450 és 600 forintért mérik, fehérhagyma 600 forint, a vöröshagyma kedvezőben 300, drágában 450 forintért kapható, a karalábé 395, 400 forint, csemege kukorica 300 és 380 forintért kapható, a kapor csokor 280 forintba kerül, újhagyma 380 forint, a fokhagymának kilója 1990, 2500, 2800 forint, a mák 2000 forint, és cikla 750 forintért kapható.
2: Ez a Cekker, a piaci körképünk. Július 3-án pénteken a jászberényi piac kínálatából válogatunk, a zöldségfélék után pedig már is itt a mai gyümölcs ajánlatunk.
3: Még mindig kapható hazai földi eper 4000 forint kilója, a sárga dinnye 895 és 1000 forint, a nyárs lágere, a görög dinnye 650 forint egy kiló, a szilva 995, 1380 és 1700 forintba kerül, citromot 980, 1280 és 1500 forintért vehetnek, a banán akciós 395 forintért, őszi barack 1000 és 1650 forintba kerül, az áfonyának kilója 3000 forint, sárga barack 1080, 1200 és 1450 forintért kapható. Az őszi barasztnak kilója kedvezményesen 1000 forintért láttam, máshol 1650, a nektarin 1000 forint, 880 forint és 1950 forint kilós áron kapható, gránátalmának darabja 660 forint, az alma 399, 450, 580 forint ma reggel, a narancs 580 forint, mandarin kilóját 500 forintért vehetnek, törte pedig 1450 forintba kerül.
2: A piaci körképünk vége felé pedig már itt is vannak a berényi piac tejtermék kínálatai, illetve tojást is kaphatnak természetesen. Ezek áráról már is informálódhatunk.
3: Tojásnak darabja 78 és 100 forint, a tejfélék pedig napúrsajt 7000 forint, fűszeres sajt szintén 7000 forint, a füstölt sajtot 8000 forintért adják, a rögös túró 3600 forintért kapható, törözött 3500 forintba kerül, a gorda 4500 forint, tejfölnek kilója 3200 forint, a liptói 8000 forintba kerül, fűszeres túró 4500 forintért vehetnek, a vajna kilója 8500 forint, a paranyisza szintén 8500 forint, fémsajt 7500 forintért kapható, helynek literét 650 forintért adják, savó 300 forintért vehetnek, a kecskesajt is kapható 8000 forint egy kiló, a kecsketej pedig 1200 forintra kerül Jászberényben a piacon.
2: Összefoglaltuk Önöknek a jászberényi piac ajánlatait ma reggel, és köszönjük szépen a friss információkat Kárpáti Mátinak.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, jöjjenek Önök is Jászberényben a piacra, vegyenek frisset, finomat hazait nálunk.
2: Jó vásárlást kívánunk mindenkinek!
4: Ez volt a reklám!
0: A Trio FM hírei!
5: Pokolgép robbant egy damaszkuszi kávéházban, földrengés volt két görög sziget térségében, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta a Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracas-i magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszky államfő a Kijev elleni, több mint 20 halálos áldozatot követelő szerdai, északai orosz drón és rakétatámadások után. A légvédelmi eszközök hiánya miatt a ballisztikus rakéták elhárítása jelenti az egyik legfőbb kihívást a háborúban álló kelet-európai országnak. Az ír miniszterelnök szerint Európa versenyképességének erősítése lesz a szerdán kezdődött féléves ír soros elnökség legfontosabb feladata. Mihály Martin azt mondta, folytatni kell Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását, hogy ellenálljon az orosz agressziónak. 1000 napja történt a Hamas-Izrael elleni terrortámadása. A 2023. október 7-én elkövetett, mintegy 1200 halottat követelő mészárlásról, egy perces csenddel, videóösszeállítással, valamint tüntetésekkel emlékeztek meg tegnap Izraelben. Pokolgép robbant Damaszkuszban egy zsúfolt kávéházban. 6 ember meghalt, 16-an megsebesültek. A merénylethez feltehetően egy házi készítésű robbanó szerkezetet használtak, elkövetőként egyenlőre senki sem jelentkezett. A szíriai fővárosban csak szorványosan fordultak elő merényletek azóta, hogy 2024 végén megbuktatták Bashar el-Assad elnököt. Tibeti zászlóval a kezében felgyújtotta magát egy ember az ENSZ New York-i székháza előtt. A férfi a kórházban belehalt súlyos sérüléseibe. A hatóságok nyomozást rendeltek el az ügyben, az incidens nem okozott fennakadást a világszervezet munkájában. Közepes erősségű földrengés rázta meg Rodosz és Kréta térségét. Az 5,2-es erősségű földmozgást a két turisták körében népszerű szigeten is érezni lehetett. Sérültekről, károkról nem tudni. Kárpátos szigetéről délre ütköznek az afrikai és az európai kontinentális lemezek, ezért a térségben gyakoriak a földrengések. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, észak-keleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most
0: indul a reggel.
4: Jó reggelt!
0: Reggeli starter! A Trio FM nap

Ez a Trio FM Jászberényből 8 óra múlt folytatjuk a napindítónkat. Ma kiemelt névnaposaink a Somák és a Kornélok. A Soma név magyar eredetű nevünk jelentése megegyezik a Som növénynévvel, a Kornél pedig latin származású név, a Cornelius nemzetségnévből ered, jelentése pedig somfa, illetve szarv. Rajtuk kívül köszöntetjük még a Hiadorokat, az Orestészeket, a Napsugár, Irénius, Bernát, Jácint, Tamás, Tomaj, Leó és Jácint a nevet viselő hallgatóinkat is. Boldog névnapot kívánok ünnepeltjeinek! Itt a Triona, a zenéje, a főszerep Jason Mraz darát hozom, ez az I'm Yours.

0: Közlekedési információkkal folytatjuk. Útépítés munkátok miatt félpályás lezárásra kell számítaniuk az autósoknak. A 32-25-es számú úton az új Szászi-Jászapáti összekötő út 27-es és 28-as kilométer szelvénye között. Szintén félpályás korlátozás van érvényben a 32-111-es PI bekötő úton, a 12-es és a 17-es kilométer szelvények között. Emellett útkarbantartási munkákat konkrétan kaszálást végeznek a 31-18-as számú úton, a Tápiószele új szász összekötő úton a 0-as és a 13-as kilométer szelvények között, ahol szintén útszűkületre számíthatnak a munkavégzés kapcsán. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Köszöntöm Önöket! Július 3-a péntek van, nézzük, milyen fontosabb évfordulókhoz érkeztünk el a naptárban. Pontosan 88 éve, 1938-ban született meg Rhoda Scott, a Hammond orgona királynője, aki munkássága során Dés Lászlóval is együtt dolgozott. 100 esztendeje, 1926-ban látta meg a napvilágot Rab Zsuzsa költő, író, műfordító. 129 éve, 1897-ben ezen a napon nyitották meg ünnepélyesen a bécsi óriáskereket, amely hosszú évtizedekig a világ legmagasabbja volt. 143 éve, 1883-ban született a világhírű cseh író Franz Kafka, akinek olyan klasszikusokat köszönhetünk, mint a Per vagy az Átváltozás. Ugyancsak ezen a napon, 1806-ban született Teleki Blanka grófnő, a női egyenjogúság és a korszerű nőnevelés hazai úttörője. Emlékezünk azokról is, akik már nincsenek közöttünk. 55 éve, 1971-ben hunyt el a Doors együttes legendás frontembere Jim Morrison.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütő

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Sporttal folytatjuk. A portugál labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte Horvátországot a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. Bár a portugálok hátrányba kerültek, Cristiano Ronaldo 11-es gólja, majd Goncalo Ramos 94. percben szerzett találata a továbbjutást jelentette számukra. A csapat tagjai a győzelmet Diogo Jotának ajánlották, aki napra pontosan egy éve hunyt el autóbalesetben. A portugál válogatott következő ellenfele Spanyolország lesz, a továbbjutás esetén pedig az Egyesült Államok vagy Belgium vár rájuk a negyed döntőben. A világbajnokság következő mérkőzései: ma este 20 órakor Ausztrália csapata Egyiptommal mérkőzik meg a legjobb 32 között, éjszaka, holnap 0 órakor Argentína és a Zöldfoki Köztársaság találkozik, hajnalban, szombat hajnalban 3 óra 30 perckor pedig Kolumbia és Gána összecsapását követhetik figyelemmel, szintén a legjobb 32 között.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

Ez a Trio FM jazzberényből hatalmas magyar siker született a természetvédelem és a technológia világában. Egy új magyar fejlesztésű algoritmus ugyanis képes leolvasni az állatok egyedi mintázatát, ami olyan, mint az új lenyomatukat azonosítaná. A vadvilág kutatása során az egyedek pontos nyomon követése eddig rendkívül időigényes és fáradtságos munka volt. Gondoljunk csak például az zebrákra, ahol a szakembereknek korábban több ezer fotót kellett manuálisan átböngészniük és összevetniük, hogy a csíkok kavargó tengerében megkülönböztetessék az egyes példányokat. Ez az új magyar szoftver mostantól kiváltja ezt a nehéz folyamatot, és automatikusan, pontosan képes beazonosítani a vadon élő állatokat a sajátos mintázatuk alapján, ami óriási segítség a kutatók számára.

Jó reggelt, Jászság! Másodperceken belül 9 óra hallgatjuk a legfrissebb híreket, majd a reggeli starterünkben egy örökzölddel folytatjuk 1997-ből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu. Minden, ami az autódhoz kell.
3: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és
2: csajos cuccok.
3: Mindened az autód.
2: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
3: frissautó.hu. Itt vagy már.
2: Motorosoknak is.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
2: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Ismét orosz drónok csapódtak be ukrajnai lakóházakba, segítséget nyújt hazánk a földrengés sújtotta Venezuelának. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Közben 27-re emelkedett a Kijev elleni csütörtök hajnali dróncsapások halálos áldozatainak száma. Több mint 90 sérültet tartanak nyilván az ukrán fővárosban, ma gyásznapot tartanak a tragédia emlékére. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta a Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt 2 postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a 2 ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését. Az erről szóló jogszabály már megjelent a Magyar Közlönyben. A felülvizsgálattal Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. A tárca vezető emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Csaknem 600 pályamű közül választották ki a Palack Posta országos irodalmi pályázat díjazottjait. A felhívásra Németországból, az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából is jelentkeztek. A pályázók személyes hangvételű írásokban, újraértelmezésekben vagy képzeletbeli párbeszédekben reflektáltak meghatározó magyar szerzők műveire. A nyertesek mentor programban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak, és műveik megjelennek a Palack Posta a Pocket különkiadásában. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt, kellemes délőtöt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál továbbra is Pálinkás Zsolt. Hamarosan érkezem majd a hétvégi programajánlatokkal, melyben vármegyeszerte ajánlok izgalmas kikapcsolódási lehetőségeket. Ami pedig a zenei kínálatunkat illeti, már hallgatjuk is Sabrina Carpenter dalát, itt a Tears.
2: Rio FM, melletted szól.

0: Reggeli Star szórakozás.
1: A hétvégéhez közeledve már is mondom a programajánlatokat, hiszen vármegyeszerte számos izgalmas esemény várja a kikapcsolódni vágyókat. A hétvége főszereplői kétségkívül a jászok lesznek, hiszen kezdetét veszi a 30. jászvilágtalálkozó Jászboldogházán, ahol 3 napon át gazdag kulturális és hagyományőrző programkavalkád várja az érdeklődőket. Nézzük, hogy mi vár ránk a mai napon, július 3-án. Abonyban a Művelődési Házban délután 5 órától tartják az Energia 25 év közös Dallama című jubileumi hangversenyt, amelyen a Cári trió is fellép. Jászboldogházán már délután 1 órakor elindul a Jászvilág találkozó a polgármesteri hivatalban egy könyvbemutatóval, 13:30 emlékműavatás lesz, a hivatalos megnyitó pedig délután 3 órakor kezdődik a ceremónia színpadon. Karcagon pedig a Városháza udvarán este 7 órától rendezik meg a Szent Andrási Sramli partit, ahol a Berek és Sramli fúvós együttes zenél. Július 4-én is folytatódik a programkavalkád, Abonyban dél 5-9 órától természetgyógyászati programot tartanak a parkerdőben, Szolnokon a Tiszaligeti élményfürdőben karibi partit tartanak, ahol többek között az UFO együttes is fellép, emellett gyermekprogramok és szambasó szórakoztatja a közönséget. Július 5-én vasárnap pedig Szolnokon a Bowling Centerben délelőtt 9 órától modell- és játékautóbőrzét tartanak, ahová minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, a 30. Jászvilág találkozó részleteivel későbbiekben érkezem majd.
0: Ez tisztán szórakozás volt.

0: Közlekedési információkkal folytatjuk. Útépítés munkátok miatt félpályás lezárásra kell számítaniuk az autósoknak. A 32-27-es számú úton az új Szászi-Jászapáti összekötő út 27-es és 28-as kilométer szelvénye között. Szintén félpályás korlátozás van érvényben a 32-111-es PI bekötő úton, a 12-es és a 17-es kilométer szelvények között. Emellett útkarbantartás munkákat konkrétan kaszálást végeznek a 31-18-as számú úton, a Tápiószele Újszász összekötő úton a 0-as és a 13-as kilométer szelvények között, ahol szintén útszűkületre számíthatnak a munkavégzés kapcsán. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Country UFM jazzberényből. Most egy zenei újdonsággal jelentkezünk. Megjelent a Children of Distance új dala, amelyben ezúttal Szőcsöreni is közreműködik. A Szembecsukva című szerzemény egy érzelmes múltba visszanéző alkotás, amely arról az állapotról szól, amikor valamit már nem lehet visszacsinálni, de fejben még újra és újra lejátszódik minden. A csapatra jellemző személyes hangvétel ebben a dalban is megmaradt, Szőcsöreni hangja pedig még hangsúlyosabbá teszi a dal mondani valóját.

képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könyv.

Ez a Trio FM jelzberényből egy tudományos hírrel folytatjuk. Egy új tanulmány szerint a fogkő vizsgálata a cukorbetegség korai felismerésében is segíthet. A Debreceni Egyetem és a Hurren Atommag Kutató Intézet közös kutatása alapján a fogkő olyan biológiai és kémiai nyomokat őriz meg, amelyekkel bizonyos betegségek kimutathatóak. Mivel a fogkő hónapok vagy évek alatt épül fel, egyfajta biológiai archívumként működik, és olyan anyagcsere változásokat is rögzíthet, amelyek egy egyszerű nyálmintából nem lennének kimutathatók. A vizsgálat során 57 ember fogkő mintáját elemezték, és azt találták, hogy a cukorbetegek fogkövében átlagosan több kárium található, mint az egészséges résztvevők mintáiban. Bár az eredmények egyelőre előzetesek, a kutatók szerint a módszer áttörést jelentett, hiszen sokan rendszeresen járnak fogászati ellenőrzésre, miközben más szűrővizsgálatokon nem vesznek részt. A korai felismerés jelentősen javíthatná kezelési lehetőségeket, és csökkenthetné a későbbi szövődmények kialakulásának esélyét.

Ez a Trio FM Jazzberényből meteorológiai figyelmeztetésen folytatjuk. Pénteken az ország egész területén a kritikus értéket meghaladó nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani. A Hungaromet ZRT tájékoztatása alapján a legmagasabb 7,9 körül értékek a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon várhatók. Kérem önöket, hogy fokozottan védekezzenek a napsugárzás okozta leégés ellen, és ha tehetik, napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napon való tartózkodást.

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk itt a Trio FM péntek délőttjében. Friss információk, majd itt lesz a Justin Timberlake felvétele, ne a Better Place. Just let me take you to a better place. I'm
1: gonna make you kiss the sky tonight. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Több önkormányzati intézmény éves beszámolója szerepelt a Berényi képviselőtestület legutóbbi ülésén. Kezdetét veszi a 30. Jász világ találkozó. Jász Boldogháza lesz a házigazda. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnék irányéva. Több önkormányzati intézmény éves beszámolója szerepelt a Jászberényi képviselőtestület legutóbbi ülésén, melyek közül Jászberény város óvodai intézményének szakmai tevékenységéről szóló előterjesztés tárgyalásakor több képviselői kérdés érkezett az intézmény vezetőjéhez. Lénárt Gábor többek között a Jász Felső Szentgyörgyi Gyerekek Berényi óvodáztatásáról és az óvodai intézményben folyó speciális nevelési programról kérdezett.
6: 94-98%-os a óvodák telítettsége, ami sajnos itt a eltérő igényű gyermekek esetében még lehet, hogy túl is lépje a 100%-ot, vagy kisebb csoportszámot igényel, úgyhogy ez mindenképpen nagyon nagy munkát jelent. Egy éve történt az, hogy a Fürkész óvoda bezárásra került. Akkor elhangzottak olyan ígéretek és vállalások, hogy a Fürkész óvodába folytatott országos hírű nevelési programokat a különböző intézmények, akik átveszik ezeket a csoportokat, azok majd megfelelő szinten fogják folytatni. Én erre vonatkozóan a beszámolóban nem találtam utalást. És szerintem a város is és a szülők is úgy kíváncsiak arra, hogy hogyan, mennyire sikerült ezeknek a gyermekeknek azt a fajta nevelési programot folytat. A másik szintén történt tavaly egy olyan változás, hogy amit itt nekünk kellett elfogadnunk, hogy Jász Felső Szentgyörgyről nem is tudom 16 vagy 20 gyermek óvodai nevelését vállalt el az önkormányzat által üzemeltetett óvoda intézmény, és itt is kérdés volt, hogy ezek mennyire, hogy tudnak majd beilleszkedni.
5: Fodorné Moari Nikoletta, a Városi Óvodai Intézmények igazgatója válaszában hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek gondozására, külön szakmai vezető támogatja az EPOHA programot, melynek lényege, hogy a gyermekek tevékenységeit és a tanulási folyamatokat nem naponta vagy hetente váltakozó, apró részekre tagolva szervezik meg, hanem egy-egy logikailag összefüggő témakört hosszabb időszakokba tömbösítve dolgoznak fel.
7: A beszámolóban benne van mind a kettő, tehát mind az EPOHA rendszer folytatás a Szivárvány óvodába, valamint, hogy külön szakmai vezetője lett az EPOHA programnak a Szivárvány óvodába, és erről is adtam tájékoztatást a beszámolóban, valamint a Jász Felső Szentgyörgyi gyerekekkel kapcsolatban, és arra a kérdésre, hogy hogyan tudtak, teljesen rendben történt a befogadásuk, a mindennapi óvodáztatásuk, teljesen zökkenőmentesnek mondható.
5: Bódis Béla képviselő elismeréssel szólt a jászberényi óvodai intézményeknél folyó szakmai munkáról, és arról érdeklődött, hogy a jövőben várható-e, hogy növekszik a jászberényi óvodába járó Jászfelső Szentgyörgyi gyermekek száma.
8: Ezzel a beszámolóval kapcsolatosan egy elég részletes, mindenre kiterjedő anyagot olvashattam végig, úgyhogy köszönöm szépen. Jászfelső Szentgyörgyi befogadott csemetékkel kapcsolatosan szerettem volna én is kérdezni, hogy akkor most már láttam az anyagban is, hogy benne van tényleges, hogy ők beintegrálódtak akkor ide a óvodánkba. Jövőbeli elképzelés van-e még ezzel kapcsolatosan, hogy van esetleg már olyan jellegű kérés, hogy esetleg ezek a számossága növekedni fog, tehát ez érdekel, mert ugye tavaly is nekünk döntenünk kellett erről a 18 főről, hogy mit látunk, lehetünk-e már egy kicsit így előre látóak, vagy a számosságból látjuk, hogy a férőhelyek száma nálunk is már ugye ténylegesen fogy.
5: Fodorné Muhari Nikoletta intézményvezető.
7: Jászfelső Szentgyörgyi óvodából jött, Jászfelső Szentgyörgyről jöttek. 13 főnek folytatódik a további óvodai nevelése, és pont úgy alakul valószínűleg a létszám, hogy plusz 7 főt tudunk felvenni, és valóban 20 főt van ugyancsak tartva.
5: A mai napon kezdetét veszi a Jász közösség egyik legjelentősebb kulturális és hagyományőrző eseménye, a 30. Jász világtalálkozó, melynek idén Jász Boldogháza ad otthont. Számos program várja az érdeklődőket. Múlt és jelen Boldogháza képes történetek könyvbemutató is lesz ma, és a Boldogházáról indulok című emlékművet is leleplezik. A nap folyamán a Szent Vendel Parkban, az iskolaudvaron, a sportpályán és a buli színpadon is színes programok várják az érdeklődőket. Szombaton folytatódik a 30. Jász világtalálkozó, látványos programnak ígérkezik a Jász települések díszes felvonulása, mely az Arany János utcáról indul. 11 órakor kezdődik a díszünnepség a ceremónia színpadon, mindezek mellett változatos események várják az érdeklődőket a különböző helyszíneken. A Jász világtalálkozó záró napja vasárnap is kellemes kikapcsolódást ígér a rendezvényre kilátogatóknak. Délelőtt 9 órától a strand területén a Jász gasztronómia és a sport lesz főszerepben. A záróünnepség délután 4 órakor kezdődik a ceremónia színpadon.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Sok napsütésre számíthatunk, de egy-egy szakadozott frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor északkeleten esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfele erős lesz. A késő esti hőmérséklet 19 és 26 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

óra múlt, köszöntöm Önöket, ahogy ígértem, érkezem a részletes programajánlóval a 30. játsz világtalálkozó kapcsán. Július 3-a és 5-e között játszboldogháza ad otthont a 30. játsz világtalálkozónak. A júliumi rendezvény sorozat célja a játsz identitás erősítése, közösségépítés, valamint a térség kulturális értékeinek és hagyományainak bemutatása. A mai nap péntek a megnyitó, két délután 1 órakor a polgármesteri hivatalban mutatják be a múlt és jelen boldogháza képes története című könyvet. Délután 3 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitó a ceremónia színpadon. A mai este során koncertet ad a Cserkő Folkocsma, fellép a Magyar Banda, a napot pedig 22 órától Lotfi Begi DJ szettje zárja. Szombaton július 4-én reggel 8:30-kor Jászok főpapi szentmiséje lesz a Szent Család templomban. 11 órakor kezdődik a díszünnepség a ceremónia színpadon, ahol többek között átadják majd a 2026-os Jászságért díjat. Délutántól évfélig színes programok várják az érdeklődőket, lesz népzené interaktív előadás, a kaftántól a farmerig divat bemutató, este pedig olyan előadók léptek színpadra, mint Déreni, a Republika és a Cosmix. Vasárnap július 5-én a stand területén délőttől jászízek főzőversenye, pálinka musta és sportprogramok, délután 4 órától kezdődik a zárőünnepség a ceremónia színpadon, ahol többek között a 14. hétalmás mesekör programját is láthatják. Az eseményt este 7 órakor a Swinging Quartet koncertje, majd 4:10-kor a Vidán Parti zárja. A Jász világtalálkozó részletes programkínálatát, a folyamatosan látogatható kiállításokat és kísérő eseményeket megtalálják a Jász világtalálkozó közösségi oldalán. Sok szeretettel várnak mindenkit tehát ezen a hétvégén Jászboldogházán, a 30. Jász világtalálkozón. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek!

0: Ez a Trio FM Jászberényből turisztikai hírrel folytatjuk. Két magyar úticél is felkerült a tekintélyes brit Wanderlust magazin 2026-es fenntartatóság listájára, a Greenlistre. A válogatásban Miskolc és a Tokaj-hegyaljai Bodrog keresztúr is bekerült, ami jelentősen erősíti Észak-Kelet Magyarország nemzetközi turisztikai pozícióját. Miskolc az ehető erdő és erdei Gastro Express programjával érdemelte ki az elismerést, amely során a látogatók szakszervezetésre ismerhetik meg a Bükk erdeinek élővilágát, és kóstolhatják meg az erre épülő helyi ételeket. A Greenlist másik magyar szereplője Bodrog keresztúr a Fülöp a Gólya nevű környezetvédelmi programjával nyűgözte le a szakértőket, amely a fenntartató turizmus és a helyi közösségi összefogás kiváló példája. A szakemberek szerint a két elismerés azért is különösen értékes, mert Miskolc és Tokaj nem versenytársként, hanem egy egységes felfutóban lévő régió részeként jelenik meg a nemzetközi térképen, ami hosszú távon az egész térség versenyképességét és láthatóságát erősíti.
1: Reggeli starter. Yeah, 24/7 fascinated. You got

Egy kicsit visszakanyarodunk még a focihoz, lezárult egy korszak a horvát labdarúgásban. A portugálok elleni drámai 2-1-es vereséget követően Horvátország búcsúzott a világbajnokságtól. A mérkőzésen 4 gólt is érvénytelenítettek, köztük egy 103. percben szerzettet, amellyel a horvátok hosszabbításra mentették volna a találkozót. Zlatko Dalic szövetségi kapitány nehezen találta a szavakat a kiesés után. Elmondása szerint csapata nem érdemelt vereséget, a játékvezetői ítéletek pedig pehesen alakultak számukra. A szakvezető különösen sajnálatosnak nevezte, hogy Luka Modric számára így ért véget az utolsó világbajnoki szereplés. A legendás középpályás, aki 2018-ban ezüstérmet szerzett és aranylabdásként zárja a válogatott pályafutását, igazi vezére volt a csapatnak a mérkőzésen. Dalic ugyanakkor bizakodó a jövőt illetően, hiszen szerinte számos fiatal tehetség vár bevetésre a horvát labdarúgásban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
4: A Sólyomhotel pénteki napi ajánlatában húsleves, csirkepörköl galuskával készül még erdélyi gyümölcsleves is. A húsmentes ajánlatban mákos metélt, további főételek közül kérhető brassói apró pecsenye forgatott burgonyával, bakonyi sertésragú, csirkeragú kertészmódra, milánói sertésborda és rántott sertésszelet. A Sólyomhotel várja hívásunkat 57 401 267. A Bírs kávézó és bisztró pénteki finomságai csontleves, májgombócleves, karfiolleves, gombapörkölt készül, Hawaii csirke mellett is ehetünk, valamint ajánlanak még szivárványos pisztrángot csónakburgonyával. A Firpo Pizzeria pénteki napi kínálatában carbonara spagetti. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Karamán önkiszolgáló étterem finomságai péntekre jókai bableves, rebarbarás, szamócaleves, csülökpörkölt sósburgonyával, pokagymás sült, azaz grillzöldséggel, készítenek még csikós csirkeragút, főtt tésztával, tökmagos sertéskarajt rántva, ajánlanak még rántott sertéstarját, ijevi csirke mellett és túrókrémes gombócot citromos tejföllel. A Karamán önkiszolgáló étterem várja hívásunkat rendelés ügyben 57 406 710. Ízletes ebéd a Pipacs étteremben és palótleves és brokkoli krémleves készül, a további ételek közül kérhető sajtos tejfölös tészta, sült csirkecomb hagymás tört burgonyával, zsivány buksza fűszeres burgonyával, illetve bazsalikon sajtkrémmel töltött sertésszelet, szezámmagos bundában petezselymes burgonyával. Rendelhetünk a Pipacs étteremből az 57 405 510-es telefonszámon. Ha az Aranykanál étteremre esik a választásunk pénteken, náluk fogyasztatunk csülkös zöldbablevest vagy szilva krémlevest, a kínálatban szerepel konfés csirkemell, burgonyapürével, baraszbefőttel, milánói sertésborda, rántott sajt, óvári sertésszelet rizssel, almaragus palacsinta vanília öntettel, a vega menüben pedig színes borsos zöldséges tészta saláta. Az 57 403 290 és a 0620 470 3733 számokon érjük el az Aranykanál éttermet. Háromfogásos, gluténmentes, hozzáadott cukrot nem tartalmazó ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a mai kínálatban brokkoli krémleves, lecsós risotto, desszert vagy kávé. A menüt fogyasztatjuk helyben, vagy elvitelre is kérhetjük.
3: Ez volt a menüajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Trio FM. Minden, amit szeretünk.

0: velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Kis mennyiségű csapadék érkezett a felfrissüléssel térségünkben. Jászdózsai Szépkoron segítettek a rendőrök és a polgárőrök. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén Mezőtúr térségéből jelentették a legtöbb csapadékot, 26,7 mm. A Tisza részvízgyűjtőit tekintve a Felső Tisza vízgyűjtőjén 11, a Szamos Krasznáin 10, a többi vízgyűjtőn 1 és 5,7 mm közötti csapadékot regisztráltak. A Tiszató Kisköre felső vízmércén észlelt vízállás 737 cm volt. A Tiszatóban, illetve a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 246 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet több mint 130 millió. Az agyba vízállás a Jászteleknél 136 cm volt, a folyó alsó szakaszának vízjárását a vízkivételek jelentősen befolyásolhatják. A Hungaromet előrejelzése alapján a Zagyva-Tarna rendszerére 7,8 mm, míg a Közép-Tisza völgyére 7,5 mm csapadék várható. Polgárőrök és rendőrök közötti szokványos kommunikáció zajlott a minap, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság. Mint írták, a kapcsolattartás során a polgárőrök arról informálták a jászberényi rendőrkapitányság két épp szolgálaton kívüli körzeti megbízottját, hogy az egyik jászdózsai ingatlan lakóját, egy 78 éves nyugdíjast nem látták, és hiába hívják, a telefonját sem veszi fel. A két rendőr azonnal szolgálatba helyezte magát, és a helyszínre siettek. A lakóház folyosóján a földön fekve találtak rá az idős magatehetetlen férfire, akinek jobb oldala legyengült, mozdulni nem tudott és nehezen kommunikált. Rögtön értesítették a mentőszolgálatot, és amíg kiérkeztek, addig szakszerűen biztosították az idős férfi állapotát, felügyelték életfunkcióit. A mentősök kórházba szállították a stabilizált állapotú Szépkorút. 10 év annak, hogy a katasztrófa védelem átvette a lakossági kéményseprőipari közfeladat ellátását. 2016. július 1-én indult útjára az új rendszer, amelynek célja az volt, hogy egységes, biztonságos és magas szakmai színvonalú közfeladatként biztosítsa a lakossági égéstermék elvezetők ellenőrzését és tisztítását. Mint a Jász-Nagykunszolnok megyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatójából kiderül, az induláskor a szervezet 1835 településen mintegy 1,8 millió égéstermék elvezető felügyeletét látta el. Az ellátási terület évről évre bővült, országos lefedettségűvé vált 2024-től. Ma már Magyarország mind a 3155 településén a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szervezete végzi a lakossági kéményseprőipari közfeladatot. Az elmúlt 10 évben kéményseprőik több millió égéstermék elvezetőt ellenőriztek, miközben folyamatosan fejlődött az ügyfélkiszolgálás, megjelent az online ügyintézés és egyszerűbbé vált az időpontfoglalás. Emellett a szakmai utánpótlás biztosítása érdekében a katasztrófa védelem saját képzési rendszert alakított ki, amelynek köszönhetően számos szakmunkás és mester szerzett képesítést. A szolnoki rendőrkapitányság járőrei tetten értek egy 18 éves kunmadarasi lakost, aki a városban egy parkoló gépkocsi hátsó ablakát betörte, az autó ajtaját kinyitotta és ott kutatást végzett. A férfit elfogták és előállították, majd lopásbüntet kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Nem csak egy esetet róttak a terhére, hiszen további 3 lopás és egy információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás is a terhére róható. Még a tettenérését megelőzően egy másik személyautó utasterébe is bejutott, szétszette a jármű gyújtás kapcsolóját, és ott is kutatást végzett. Ezen kívül egy segédmotor kerékpár ülés alatti tárolóját feszítette fel, onnan ellopott egy motoros kesztyűt, egy kulcscsomót és egy mágneskártyát. Előtte való nap pedig egy parkoló jármű utasterébe hatolt be, ahonnan ellopott egy pénztárcát, amiben a sértett személyes okmányai, bankkártyái voltak. A bankkártyával aztán 6 alkalommal vásárolt egy dohányboltban 45 ezer forint értékben. A tettes beismerő vallomást tett, a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Sok napsütésre számíthatunk, de egy-egy szakadozott frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor északkeleten esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfele erős lesz. A késő esti hőmérséklet 19 és 26 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM.
2: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Mellette szól.

Ez a Trio FM Jászberényből. Most egy felhívást hozok a környék zenészeihez. Jászberény, mert idén is megrendezik a második nyárzáró utcazene fesztivált, méghozzá augusztus 29-én itt a város főterén. A szervezők olyan szólisták, a zenészeket és akusztikus zenekarokat keresnek, akik szívesen fellépnének a rendezvényen. A zenészek Jászberényi éttermei és cukrászdai előtti területeken mutathatják be a produkcióikat, a nap végén pedig egy közös örömzenélésre is várják majd az előadókat. Fontos technikai tudnivaló, hogy a szervezők kizárólag akusztikus hangszeres produkciókat várnak, hangosítást nem tudnak biztosítani. A jelentkezéseket pedig augusztus 16-áig várják. A jelentkezéssel kapcsolatos további információkat megtalálják a Jászberényi Kulturális Programok Facebook oldalon.

Hamarosan 11 óra, így a napindítunk a végéhez érkezett, viszont a napközben magazinunk jelentkezik programajánlatokkal és egyéb hasznos információkkal, úgyhogy mindenképpen számítok figyelmükre a péntek délelőtt utolsó

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menü ajánló.
6: A Sólyomote pénteki napi ajánlatában húsleves, csirkepörköl galuskával készül még erdélyi gyümölcsleves is. A húsmentes ajánlatban mákos metélt, további főételek közül kérhető brassói apró pecsenye forgatott burgonyával, bakonyi sertésragú, csirkeragú kertészmódra, milánói sertésborda és rántott sertésszelet. A Sólyomot elvárja hívásunkat 57 401 267. A Bírs kávézó és bisztró pénteki finomságai csontleves, májgombócleves, karfiolleves, gombapörkölt készül, Hawaii csirke mellett is ehetünk, valamint ajánlanak még szivárványos pisztrángot csónakburgonyával. A Firpo Pizzeria pénteki napi kínálatában carbonara spagetti. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzeriában. A Karamán önkiszolgáló étterem finomságai péntekre jókai bableves, rebarbarás, szamócaleves, csülökpörkölt sósburgonyával, pokagymás sült, azaz grill zöldséggel, készítenek még csikós csirkeragút, főtt tésztával, tökmagos sertés karajt rántva, ajánlanak még rántott sertéstarját, ijevi csirke mellett és túrókrémes gombócot citromos tejföllel. A Karamán önkiszolgáló étterem várja hívásunkat rendelés ügyben 57 406 710. Ízletes ebéd a Pipacs étteremben és palócleves és brokkoli krémleves készül, a további ételek közül kérhető sajtos tejfölös tészta, sült csirkecomb hagymás tört burgonyával, zsiványbuksza fűszeres burgonyával, illetve bazsalikon sajtkrémmel töltött sertésszelet szezámmagos bundában petezselymes burgonyával. Rendelhetünk a Pipacs étteremből az 57 405 510-es telefonszámon. Ha az Arany Kanál étteremre esik a választásunk pénteken, náluk fogyasztatunk csülkös zöld bablevest vagy szilva krémlevest. A kínálatban szerepel konfés csirkemell, burgonyapürével, baraszbefőttel, milánói sertésborda, rántott sajt, óvári sertésszelet rizssel, almaragus palacsinta vanília öntettel, a vega menüben pedig színes borsos zöldséges tészta saláta. Az 57 403 290 és a 0620 470 3733-as számokon érjük el az Arany Kanál éttermet. Háromfogásos, gluténmentes, hozzáadott cukrot nem tartalmazó ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a mai kínálatban brokkoli krémleves, lecsós risotto, desszert vagy kávé. A menüt fogyasztatjuk helyben, vagy elvitelre is kérhetjük.
5: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
7: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
8: Tovább emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jó minőségű lehet az idei búza a kevés csapadék ellenére, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 2600-an vesztették életüket, és több mint 12 000-en sérültek meg. Eddig több mint 6400 embert sikerült kimenteni a romok alól, de 38 000 eltüntet továbbra is keresnek. A két erős földmozgásban csaknem 200 épület teljesen összedőlt. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól, jelentette ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András elmondta, hogy az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. Több mint 2,5 tonna epret semmisített meg a Fogyasztóvédelmi Hatóság tavasszal jelölési hiányosságok miatt. Az ellenőrök több mint 530 tételt vizsgáltak meg, és minden tizediknél találtak problémát. Általában a gyümölcs eredetével, nyomon követhetőségével volt probléma. Sokszor magyar szamócaként próbálták eladni a külföldi árut. Az érintett kereskedőkre összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt. Ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt, csak nem 1,5 fokkal magasabb átlaghőmérséklettel. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink 25-29 fokosak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
10: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió nap közben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Ünnepélyes pillanatok zajlottak nemrég Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán átadták a diplomákat a végzős hallgatóknak. A 2025-26-os tanévben összesen 230 fiatal szerzett szakmát, sokan közülük munka és családi kötelezettségek mellett teljesítettek. Kisnémetné királyi összeállítása következik a Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban rendezett ünnepségről.
2: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Kampusz két ünnepélyes oklevél átadó ünnepséget rendezett a Jászberényi Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban. A 2025-2026-os tanévben a kampusz képzésein összesen 230 hallgató szerzett diplomát, közülük 210 fő személyesen is részt vett az ünnepségeken, ahol családtagjaik, oktatóik és meghívott vendégeik körében vehették át oklevelüket. Az ünnepségeket a zászlók és az egyetemi vezetés ünnepélyes bevonulása, valamint a himnusz közös eléneklése nyitotta meg. A résztvevőket dr. Novák István rektor helyettes köszöntötte, aki beszédében kiemelte a tudás, az elhivatottság és a közösség szerepét.
3: Reményik Sándornak van egy verse, ahol két fontos épületet nevez meg, a templomot és az iskolát, és azt mondja, hogy ezt a kettőt soha ne hagyjuk. Addig, amíg az embernek van kapcsolata a transzcendenssel, amíg vannak templomok, amíg van a léleknek élete, addig van a közösségnek is reménye. És amíg vannak iskolák, egyetemek, és amíg fontos a tudás és értékes kincs, addig mindig van remény, hogy az emberiség tovább folytatja a teremtésnek és vagy evolúciónak a művét, és nem pedig egy visszafejlődés történik. Ez a világ is olyan, hogy nem kell, hogy mindenkinek diplomája legyen. Diploma nélkül is lehet nagyon értékes, szép emberi életet élni, hogy más úton, módon, autodidakta módon tanulja az életet, és lesz sikeres vállalkozó, politikus, vagy éppenséggel gazdasági szakember. És ez így is van rendjén. De azért, ha van egy diploma a kezünkben, akkor az egyfajta igazolása annak, hogy valamihez értünk. Értünk a programtervezéshez, értünk a csecsemő és kisgyermekneveléshez, értünk a pedagógiának valamilyen területéhez, gyógypedagógiához például, és ezt el kell ismerni, hiszen nem egy egyszerű dolog megszerezni a diplomát. Ilyenkor azt kell először is látnunk, hogy ez egy papír, amit bekötöttünk ilyen szép barna borítóba. De emögött ott vannak vizsgák, ott vannak beadandó feladatok, azok a gyakorlatok, amelyeket el kellett végezni, és természetesen ott van az a sok munkaenergia, amelynek a segítségével jutottak el ide, hogy ma diplomát vehessenek át.
2: Dr. Novák István rektor helyettes beszédében külön szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán levelező tagozaton munka mellett diplomát szerzett végzősökhöz, és sok sikert kívánt minden végzett hallgatónak szakmai pályájukhoz.
3: Elsősorban a levelező tagozatos hallgatóink munka mellett, sokszor családi kötelezettségek mellett jöttek az egyetem kampuszára tanulni. De a nappal is hallgató között is többen vannak, akik kénytelenek voltak dolgozni tanulmányaik mellett, mert nem engedhették meg maguknak, hogy szüleik vagy más valaki támogassa tanulmányaikat. Ilyenkor még inkább elismerésre méltó a diploma, és ezúton mondok önök nevében is hálás köszönetet családtagjaiknak, akik elviselték azt, hogy a család élet és a munka mellett

0: tanulmányokat is folytatnak.
1: A diplomátadók hagyományosan nem csak az oklevelek átvételéről, hanem az egyetemi közösség kiemelkedő tagjainak elismeréséről is szóltak. Az ünnepségeken átadták az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói önkormányzatának elismeréseit, a Fábián hallgatói díjat, a fél év oktatója díjat, valamint a Jászberényi Kampusz főigazgatói elismerő okleveleit azoknak az oktatóknak, munkatársaknak és hallgatóknak, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és példamutató hozzáállásukkal gazdagították az egyetem életét. Nem oktatói dolgozói díjban részesült Cigány Zoltán, a Zirzen Janka kollégium portása, hallgató a hallgatókért díjat kapott Bató Dávid Kornél, végzős programtervező informatikus hallgató, Fábián hallgatói díjat vehetett át, Gulyás Dóra, végzős óvodapedagógus hallgató, a fél év oktatói díját pedig dr. Molnár Marietta kapta. Főigazgatói elismerő oklevelet kapott dr. Szaszkó Rita egyetemi docens, Majorné Csikós Márta oktatási csoportvezető, Fenyvesi Olga könyvtáros, professzor dr. Ronkai Ferenc György intézetigazgató egyetemi tanár, Petőné Víg Katalin oktató, Sárközi Éva Zsuzsanna könyvtáros és Versegi Erzsébet, a Zirzen Janka kollégium portása. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának diploma átadó ünnepségeinek meghitt hangulatát a Palotási János Zeneiskola növendékeinek, valamint a Leelvezér Gimnázium végzős diákjának előadásai, továbbá dr. Réz Lóránt orgonajátéka emelte, amelyek méltó zenei keretet biztosítottak az eseménynek.
2: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Közlekedési információkkal folytatjuk. Útépítés munkátok miatt félpályás lezárásra kell számítaniuk az autósoknak a 32-25-es számú úton, az új Szászi-Ászapáti összekötő út 27-es és 28-as kilométer szelvénye között. Szintén félpályás korlátozás van érvényben a 32-111-es PI bekötő úton, a 12-es és a 17-es kilométer szelvénye között. Emellett útkarbantartási munkákat konkrétan kaszálást végeznek a 31-18-as számú úton, a Tápiószele Újszász összekötő úton a 0-as és a 13-as kilométer szelvénye között, ahol szintén útszűkületre számíthatnak a munkavégzés kapcsán. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.

0: A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo pizzériában. A Karamán önkiszolgáló étterem finomságai péntekre jókai bableves, rebarbarás, szamócaleves, csülökpörkölt sósburgonyával, pokagymás sült lazasz grillzöldséggel, készítenek még csikós csirkeragút főtt tésztával, tökmagos sertéskarajt rántva, ajánlanak még rántott sertéstarját, ijevi csirke mellett és túrókrémes gombócot citromos tejföllel. A Karamán önkiszolgáló étterem várja hívásunkat rendelés ügyben 57-406-710. Ízletes ebéd a Pipacs étteremben és palótleves és brokkolikrémleves készül. A további ételek közül kérhető sajtos tejfölös tészta, sült csirkecomb hagymás tört burgonyával, zsiványbuksza fűszeres burgonyával, illetve bazsalikon sajtkrémmel töltött sertésszelet szezámmagos bundában petezselymes burgonyával. Rendelhetünk a Pipacs étteremből az 57-405-510-es telefonszámon. Ha az Arany Kanál étteremre esik a választásunk pénteken, náluk fogyasztatunk csülkös zöldbablevest vagy szilvakrémlevest. A kínálatban szerepel konfés csirkemell, burgonyapürével, baraszbefőttel, milánói sertésborda, rántott sajt, óvári sertésszelet rizssel, almarogus palacsinta vaníliaöntettel, a vegan menüben pedig színes borsos zöldséges tészta saláta. Az 57-403-290 és a 0620-470-3733 számokon érjük el az Arany Kanál éttermet. Háromfogásos, gluténmentes, hozzáadott cukrot nem tartalmazó ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a mai kínálatban brokkolikrémleves, lecsós risotto, desszert vagy kávé. A menüt fogyasztatjuk helyben, vagy elvitelre is kérhetjük.
1: Ez volt a menü ajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. A mai napon kezdetét veszi a Jász közösség egyik legjelentősebb kulturális és hagyományőrző eseménye, a 30. Jász világtalálkozó, melynek idén Jász Boldogháza ad otthont. Számos program várja az érdeklődőket. Múlt és jelen Boldogháza képes történetek könyvbemutató is lesz ma, és a Boldogházáról indulok című emlékművet is leleplezik. A nap folyamán a Szent Vendel Parkban, az iskola udvaron, a sportpályán és a buli színpadon is színes programok várják az érdeklődőket. Szombaton folytatódik a 30. Jász világtalálkozó, látványos programnak ígérkezik a Jász települések díszes felvonulása, mely az Arany János utcáról indul. 11 órakor kezdődik a díszünnepség a ceremónia színpadon, mindezek mellett változatos események várják az érdeklődőket a különböző helyszíneken. A Jász világtalálkozó záró napja vasárnap is kellemes kikapcsolódást ígér a rendezvényre kilátogatóknak. Délelőtt 9 órától a strand területén a Jász gasztronómia és a sport lesz főszerepben. A záróünnepség délután 4 órakor kezdődik a ceremónia színpadon. Több önkormányzati intézmény éves beszámolója szerepelt a Jászberényi képviselőtestület legutóbbi ülésén, melyek közül Jászberény város óvodai intézményének szakmai tevékenységéről szóló előterjesztés tárgyalásakor több képviselői kérdés érkezett az intézmény vezetőjéhez. Lénárt Gábor többek között a Jász Felső Szentgyörgyi Gyerekek Berényi óvodáztatásáról és az óvodai intézményben folyó speciális nevelési programról kérdezett.
5: 94-98%-os a óvodák telítettsége, ami sajnos itt a eltérő igényű gyermekek esetében még lehet, hogy túl is lépje a 100%-ot, vagy kisebb csoportszámot igényel, úgyhogy ez mindenképpen nagyon nagy munkát jelent. Egy éve történt az, hogy a Fürkész óvoda bezárásra került. Akkor elhangzottak olyan ígéretek és vállalások, hogy a Fürkész óvodába folytatott országos hírű nevelési programokat a különböző intézmények, akik átveszik ezeket a csoportokat, azok majd megfelelő szinten fogják folytatni. Én erre vonatkozóan a beszámolóban nem találtam utalást. És szerintem a város is és a szülők is úgy kíváncsiak arra, hogy hogyan, mennyire sikerült ezeknek a gyermekeknek azt a fajta nevelési programot folytat. A másik szintén történt tavaly egy olyan változás, hogy amit itt nekünk kellett elfogadnunk, hogy Jász Felső Szentgyörgyről nem is tudom 16 vagy 20 gyermek óvodai nevelését vállalt el az önkormányzat által üzemeltetett óvoda intézmény, és itt is kérdés volt, hogy ezek mennyire, hogy tudnak majd beilleszkedni.
4: Fodorné Moari Nikoletta, a városi óvodai intézmények igazgatója válaszában hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek gondozására. Külön szakmai vezető támogatja az EPOHA programot, melynek lényege, hogy a gyermekek tevékenységét

0: képességeit és a tanulási folyamatokat nem naponta vagy hetente váltakozó apró részekre tagolva szervezik meg, hanem egy-egy logikailag összefüggő témakört hosszabb időszakokba tömbösítve dolgoznak fel.
1: A beszámolókban benne van mind a kettő, tehát mind az EPOHA rendszer folytatása a szivárványóvodába, valamint hogy külön szakmai vezetője lett az EPOHA programnak a szivárványóvodába, és erről is adtam tájékoztatást a beszámolóban, valamint a Jászfelső-Szentgyörgyi gyerekekkel kapcsolatban, és arra a kérdésre, hogy hogyan tudtak, teljesen rendben történt a befogadásuk, a mindennapi óvodáztatásuk, teljesen zöggenőmentesnek mondható.
0: Bódis Béla képviselő elismeréssel szólt a jászberényi óvodai intézményeknél folyó szakmai munkáról, és arról érdeklődött, hogy a jövőben várható-e, hogy növekszik a jászberényi óvodába járó Jászfelső-Szentgyörgyi gyermekek száma.
2: Ezzel a beszámolóval kapcsolatosan egy elég részletes, mindenre kiterjedő anyagot olvashattam végig, úgyhogy köszönöm szépen. Jászfelső-Szentgyörgyi befogadott csemetékkel kapcsolatosan szerettem volna én is kérdezni, hogy akkor most már láttam az anyagban is, hogy benne van ténylegesen, hogy ők beintegrálódtak akkor ide a óvodánkba. Jövőbeli elképzelés van-e még ezzel kapcsolatosan, hogy van-e esetleg már olyan jellegű kérés, hogy esetleg ezek a számossága növekedni fog, tehát ez érdekel, mert ugye tavaly is nekünk döntenünk kellett erről a 18 főről, hogy mit látunk, lehetünk-e már egy kicsit így előre látóak, vagy a számosságból látjuk, hogy a férőhelyek száma nálunk is már ugye ténylegesen fogy.
0: Fodorné Muhari Nikoletta intézményvezető.
1: Jászfelső-Szentgyörgyi óvodából jött, Jászfelső-Szentgyörgyről jöttek. 13 főnek folytatódik a további óvodai nevelése, és pont úgy alakul valószínűleg a létszám, hogy plusz 7 főt tudunk felvenni, és valóban 20 főt van ugyancsak tartva.
0: Sok napsütésre számíthatunk, de egy-egy szakadozott frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor északkeleten esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfele erős lesz. A késő esti hőmérséklet 19 és 26 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Ez a Trió FM Jelszverényből. Programajánlóval folytatjuk. Jelszárokszállás város önkormányzata idén is megrendezi a nagymúltú árokszállási nyár programsorozatot, amely július 10-től július 18-áig tart. A rendezvények főszervezője a Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár. Nézzük a részletes kínálatot a nyitó hétvégére. Július 10-én pénteken délután 5 órakor veszi kezdetét a 24. táncgála és táncforgata két részben a Széchenyi István Általános Iskola Szent Vince úti tornatermében. Az est sztárvendégei Szőke Zsuzsanna és Baranya Dávid lesznek. Július 11-én szombaton rendezik meg a 25. árokszállási birkafőző versenyt, amelynek helyszíne a Jászárokszállási Árpád tér, azaz a főtér. A nap reggel 6:30-kor trombitás ébresztővel indul, majd 8 órától Szerző Édikó polgármesterasszony köszönti a megjelenteket, és hivatalosan is megnyitja majd a rendezvényt. A birkafőző versenyt Csányi Sándor Gulyás király, a zsűri elnöke indítja útjára. 8:30-től a Miénk a színpad program keretében városi amatőr művészeti csoportok és egyéni előadók műsorát láthatják, miközben a főző csapatok között az Agyagbanda együttes muzsikál. Délben Leblanc Győző és Szeredi Krisztina operett és nosztalgia műsora szórakoztatja majd a közönséget, Hol van az a nyár címmel. A főzőverseny eredményhirdetését délután 2:30-kor tartják, 4 óra 45 perctől pedig a Hóri Horgas hulyákoló gólyalábas gyermek műsora látható az út, majd 6:30-től a cimbali bendat koncertet. 20 óra előtt néhány perccel pedig újabb polgármesteri köszöntő következik, 20 órától pedig a Hurigen zenekar csap majd a húra közé. A szombati napot este 10 és fél között a Joko Retro Party zárja DJ Gubával, ahol az elmúlt 40 év legnagyobb slágerei csendülnek majd fel. Az árokszállási nyár programsorozaton a szombati napon számos kapcsolódó rendezvény is várja majd az érdeklődőket, a Széchenyi István Általános Iskola köztársaság téri épületeiben és udvarán. Reggel 8:30-kor nyílnak meg a kiállítások, köztük a Csörsz vezér galamb díszmadár és kisállattenyésztők egyesületének bemutatója, valamint képzőművészeti legó, virág és konyhakerti termékek kiállítása. Délelőtt 9 órakor kezdődik majd az egészségnap ingyenes mérésekkel a Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja szervezésében. 10 órától pedig indul a 15. kakas kukorékoló verseny és a 8. kakas szépségverseny. A Szentháromság templomban a Jászárokszállási Szent Erzsébet Karitás csoport fotókiállításra tekinthető meg. A gyerekeket reggel 9 és este 6 óra között ingyenes programok várják majd a főtéri parkban és az iskola udvarán, ahol fűznépi játéktér, mesefoglalkozás, arcfestés, ugrálóvár és cukorhágyú is lesz. Ezzel párhuzamosan reggel 9-től délután 4 óráig játszóház üzemel a Szent István Közösségi Házban kézműves foglalkozásokkal, trambulinnal, pingponggal és csocsóval. Emellett egész nap kézműves és kirakodó vásár is várja a látogatókat Jászárokszálláson. Végül nézzük a vasárnap és a későbbi programokat. Július 12-én vasárnap árokszálláson délután 5 órakor startol a 4. csoki futóparti, ahol futni, kocogni és sétálni is lehet, a végén pedig mindenkire jutalom vár. A rajt és a cél a strand és termálfürdő hátsó füves területén lesz. A programsorozat zárásaként július 18-án szombaton reggel 9 órakor rendezik meg a Fogatosok 16. baráti találkozóját a Hunyadi utca végén található füves részen. Kapcsolódjanak Jászárokszálláson, kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, árokszállási nyár tehát július 10-e és 18-a között Jászárokszálláson. A részletes programokat megtalálják a Jászárokszállási Petőfi Sándor Művelődési Ház Facebook oldalán.
0: Információk a jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: lesz hamarosan, itt a stúdióban közben csatlakozott hozzám Zsupos Ági, a délutáni műszakunk háziasszonya, jön az ízelítő a mai délutáni műszakunk tartalmából. Szia Ági!
1: Szia, szia, én is itt vagyok már, készülök ezerrel a délutáni műszakra, mert hogy péntek van végre, július eleje az új hónap, a varázsa, és szeretném, hogyha minél gyorsabban megpörgetnénk a munkaidőt, hogy mindenki hazamehessen pihenni végre. A mai délutáni műszakban szó lesz arról, miért kezdhet sárgulni a muskátli nyáron, és hogy valóban egészségesebb a görög joghurt a hagyományosnál, vagy ez csak egy jó marketing fogás. Beszélünk arról is, milyen nyomot hagyhat a gyerekkorban a meghallgatás hiánya, valamint hogy a versolvasás milyen érdekes hatással lehet az agyunk működésére. Megnézzük, miért érdemes más szemmel nézni az útifűre, amelyet sokan egyszerűen gyomnak tartanak, és hogyan maradhat zöldebb a gyep a kánikulában. Úgyhogy amit biztosan megígérhetek, hogy egy kicsit kertészkedünk, és kalandra fel 2-től este 6-ig a délutáni műszakban.
0: Ági, szép délutánt és jó munkát kívánok neked, hallgatóinak pedig jó rádiózást. Mára én búcsúzom, holnap reggel 7-kor ismét várom majd önöket. Indítsuk együtt a hétvégét is a Trio FM-en. Pálinkás Zsoltot hallották, köszönöm figyelmüket!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
2: A QFM hírei.
3: Csökkenhet a várakozási idő az egészségügyben, a második legmelegebb volt az idei június, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A BKK munkatársai 4 alkalommal a rendőrökkel közösen kérték a jegyeket, bérleteket több forgalmas villamos és buszjáraton. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett kóddíjat fizetni. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát is, amelynek kapcsán 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt. Ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt, csak nem 1,5 fokkal magasabb átlaghőmérséklettel. Portugália déli részére a legmagasabb vörös riasztást adták ki a következő napokban várható hőhullám és az erdőtüzek kockázatai miatt. Mivel vidéken jelentősen nő a tűzveszély, a hatóságok ennek megelőzésére megtilthatják bizonyos gépek használatát. Bár az elmúlt hetek hőhulláma viszonylag megkímélte Portugáliát, tegnap már az ország több pontján 40-42 fokot mértek. Súlyos buszbaleset történt Pakisztánban, 40 utas meghalt, 80 megsérültek, amikor az autópályán haladó jármű váratlanul letért az útról és egy szakadékba zuhant. A sérülteket a helyszínen ellátták, majd kórházba vitték. A magáncég által üzemeltetett távolsági járat túlzsúfoltan közlekedett, mert egy másik lerobbant busz utasait is szállította. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, észak-keleten zivatarok. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink 25-29 fokosak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Mellettet szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Polgárőrök és rendőrök közötti szokványos kommunikáció zajlott a minap, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság. Mint írták, a kapcsolattartás során a polgárőrök arról informálták a Jászberényi rendőrkapitányság két épp szolgálaton kívüli körzeti megbízottját, hogy az egyik jászdózsai ingatlan lakóját, egy 78 éves nyugdíjast nem látták, és hiába hívják, a telefonját sem veszi fel. A két rendőr azonnal szolgálatba helyezte magát, és a helyszínre siettek. A lakóház folyosóján a földön fekve találtak rá az idős magatehetetlen férfire, akinek jobb oldala legyengült, mozdulni nem tudott és nehezen kommunikált. Rögtön értesítették a mentőszolgálatot, és amíg kiérkeztek, addig szakszerűen biztosították az idős férfi állapotát, felügyelték életfunkcióit. A mentősök kórházba szállították a stabilizált állapotú szépkorút. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén Mezőtúr térségéből jelentették a legtöbb csapadékot, 26,7 mm. A Tisza részvízgyűjtőit tekintve a Felső Tisza vízgyűjtőjén 11, a Szamos-Krasznáin 10, a többi vízgyűjtőn 1 és 5,7 mm közötti csapadékot regisztráltak. A Tisza-tó Kisköre felső vízmércén észlelt vízállás 737 cm volt. A Tiszatóban, illetve a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 246 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet több mint 130 millió. Az agyva vízállás a Jászteleknél 136 cm volt, a folyó alsó szakaszának vízjárását a vízkivételek jelentősen befolyásolhatják. A Hungaromet előrejelzése alapján a Zagyva-Tarna rendszerére 7,8 mm, míg a Közép-Tisza völgyére 7,5 mm csapadék várható. 10 év annak, hogy a katasztrófa védelem átvette a lakossági kéményseprőipari közfeladat ellátását. 2016. július 1-én indult útjára az új rendszer, amelynek célja az volt, hogy egységes, biztonságos és magas szakmai színvonalú közfeladatként biztosítsa a lakossági égéstermék elvezetők ellenőrzését és tisztítását. Mint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatójából kiderül, az induláskor a szervezet 1835 településen mintegy 1,8 millió égéstermék elvezető felügyeletét látta el. Az ellátási terület évről évre bővült, országos lefedettségűvé vált 2024-től. Ma már Magyarország mind a 3155 településén a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szervezete végzi a lakossági kéményseprőipari közfeladatot. Az elmúlt 10 évben kéményseprőik több millió égéstermék elvezetőt ellenőriztek, miközben folyamatosan fejlődött az ügyfélkiszolgálás, megjelent az online ügyintézés és egyszerűbbé vált az időpontfoglalás. Emellett a szakmai utánpótlás biztosítása érdekében a katasztrófa védelem saját képzési rendszert alakított ki, amelynek köszönhetően számos szakmunkás és mester szerzett képesítést. A szolnoki rendőrkapitányság járőrei tetten értek egy 18 éves kunmadarasi lakost, aki a városban egy parkoló gépkocsi hátsó ablakát betörte, az autó ajtaját kinyitotta és ott kutatást végzett. A férfit elfogták és előállították, majd lopásbüntet kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Nem csak egy esetet róttak a terhére, hiszen további 3 lopás és egy információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás is a terhére róható. Még a tettenérését megelőzően egy másik személyautó utasterébe is bejutott, szétszette a jármű gyújtás kapcsolóját, és ott is kutatást végzett. Ezen kívül egy segédmotor kerékpár ülés alatti tárolóját feszítette fel, onnan ellopott egy motoros kesztyűt, egy kulcscsomót és egy mágneskártyát. Előtte való nap pedig egy parkoló jármű utasterébe hatolt be, ahonnan ellopott egy pénztárcát, amiben a sértett személyes okmányai, bankkártyái voltak. A bankkártyával aztán 6 alkalommal vásárolt egy dohányboltban 45 ezer forint értékben. A tettes beismerő vallomást tett, a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Sok napsütésre számíthatunk, de egy-egy szakadozott frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor északkeleten esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfele erős lesz. A késő esti hőmérséklet 19 és 26 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Giron the Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondefest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Augusztusban érkezik az iskolakezdési támogatás első része, feloldották a vízkorlátozást Pátyon, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Csak nem 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forint iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter kormányfő. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják. Megjelent a magyar közlönyben az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló kormányhatározat. A jogszabály alapján a közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumok a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Feloldották a vízkorlátozást Pátyon. Az önkormányzat közölte, hogy már biztosította megfelelő mennyiségű víz, ezért helyreállt a szolgáltatás a településen és a tározókat is sikerült feltölteni. Ennek értelmében a vízszolgáltató javaslatára megszüntették a korábban elrendelt korlátozást, így ismét lehet vezetékes vízről locsolni, autót mosni, párakaput üzemeltetni. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A BKK munkatársai 4 alkalommal a rendőrökkel közösen kérték a jegyeket, bérleteket több forgalmas villamos és buszjáraton. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetni. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát is, amelynek kapcsán 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Derbit és divatfesztivált rendeznek a hétvégén a Kincsen Parkban. Holnap délután az ügetők és az angol agarak versenyeznek, vasárnap pedig a 3 éves angol telivérek legfontosabb futamát, a 104. magyar galopp derbit tartják. Az esemény ingyenes. Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél több felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19-26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
2: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
3: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Több önkormányzati intézmény éves beszámolója szerepelt a Berényi képviselőtestület legutóbbi ülésén. Kezdetét veszi a 30. Jász világ találkozó. Jász Boldogháza lesz a házigazda. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Több önkormányzati intézmény éves beszámolója szerepelt a Jászberényi képviselőtestület legutóbbi ülésén, melyek közül Jászberény város óvodai intézményének szakmai tevékenységéről szóló előterjesztés tárgyalásakor több képviselői kérdés érkezett az intézmény vezetőjéhez. Lénárt Gábor többek között a Jász Felső Szentgyörgyi Gyerekek Berényi óvodáztatásáról és az óvodai intézményben folyó speciális nevelési programról kérdezett.
7: 94-98%-os a óvodák telítettsége, ami sajnos itt a eltérő igényű gyermekek esetében még lehet, hogy túl is lépi a 100%-ot, vagy kisebb csoportszámot igényel, úgyhogy ez mindenképpen nagyon nagy munkát jelent. Egy éve történt az, hogy a Fürkész óvoda bezárásra került. Akkor elhangzottak olyan ígéretek és vállalások, hogy a Fürkész óvodába folytatott országos hírű nevelési programokat a különböző intézmények, akik átveszik ezeket a csoportokat, azok majd megfelelő szinten fogják folytatni. Én erre vonatkozóan a beszámolóban nem találtam utalást. És szerintem a város is és a szülők is úgy kíváncsiak arra, hogy hogyan, mennyire sikerült ezeknek a gyermekeknek azt a fajta nevelési programot folytat. A másik szintén történt tavaly egy olyan változás, hogy amit itt nekünk kellett elfogadnunk, hogy Jász Felső Szentgyörgyről nem is tudom 16 vagy 20 gyermek óvodai nevelését vállalt el az önkormányzat által üzemeltetett óvoda intézmény, és itt is kérdés volt, hogy ezek mennyire, hogy tudnak majd beilleszkedni.
6: Fodorné Moari Nikoletta, a Városi Óvodai Intézmények igazgatója válaszában hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek gondozására, külön szakmai vezető támogatja az EPOHA programot, melynek lényege, hogy a gyermekek tevékenységeit és a tanulási folyamatokat nem naponta vagy hetente váltakozó, apró részekre tagolva szervezik meg, hanem egy-egy logikailag összefüggő témakört hosszabb időszakokba tömbösítve dolgoznak fel.
8: A beszámolóban benne van mind a kettő, tehát mind az EPOHA rendszer folytatás a Szivárvány óvodába, valamint hogy külön szakmai vezetője lett az EPOHA programnak a Szivárvány óvodába, és erről is adtam tájékoztatást a beszámolóban, valamint a Jász Felső Szentgyörgyi gyerekekkel kapcsolatban, és arra a kérdésre, hogy hogyan tudtak, teljesen rendben történt a befogadásuk, a mindennapi óvodáztatásuk, teljesen zökkenőmentesnek mondható.
6: Bódis Béla képviselő elismeréssel szólt a Jászberényi óvodai intézményeknél folyó szakmai munkáról, és arról érdeklődött, hogy a jövőben várható-e, hogy növekszik a Jászberényi óvodába járó Jász Felső Szentgyörgyi gyermekek száma.
9: Magával a beszámolóval kapcsolatosan egy elég részletes, mindenre kiterjedő anyagot olvashattam végig, úgyhogy köszönöm szépen. Jász Felső Szentgyörgyi befogadott csemetékkel kapcsolatosan szerettem volna én is kérdezni, hogy akkor most már láttam az anyagban is, hogy benne van tényleges, hogy ők beintegrálódtak akkor ide. ide a óvodánkba. Jövőbeli elképzelés van-e még ezzel kapcsolatosan, hogy van-e esetleg már olyan jellegű kérés, hogy esetleg ezek a számossága növekedni fog, tehát ez érdekel, mert ugye tavaly is nekünk döntenünk kellett erről 18 főről, hogy mit látunk, lehetünk-e már egy kicsit így előre látóak, vagy a számosságból látjuk, hogy a férőhelyek számon állunk is már ugye ténylegesen fogy.
6: Fodorné Muhari Nikoletta intézményvezető.
8: Jászfelsőszentgyörgyi óvodából jött, Jászfelsőszentgyörgyről jöttek. 13 főnek folytatódik a további óvodai nevelése, és pont úgy alakul valószínűleg a létszám, hogy plusz 7 főt tudunk felvenni, és valóban 20 főt van ugyancsak tartva.
6: A mai napon kezdetét veszi a Jász közösség egyik legjelentősebb kulturális és hagyományőrző eseménye, a 30. Jász világtalálkozó, melynek idén Jász Boldogháza ad otthont. Számos program várja az érdeklődőket. Múlt és jelen Boldogháza képes története könyvbemutató is lesz ma, és a Boldogházáról indulok című emlékművet is leleplezik. A nap folyamán a Szent Vendel Parkban, az iskola udvaron, a sportpályán és a buli színpadon is színes programok várják az érdeklődőket. Szombaton folytatódik a 30. Jász világ találkozó, látványos programnak ígérkezik a Jász települések díszes felvonulása, mely az Arany János utcáról indul. 11 órakor kezdődik a díszünnepség a ceremónia színpadon, mindezek mellett változatos események várják az érdeklődőket a különböző helyszíneken. A Jász világ találkozó záró napja vasárnap is kellemes kikapcsolódást ígér a rendezvényre kilátogatóknak. Délelőtt 9 órától a strand területén a Jász gasztronómia és a sport lesz főszerepben. A záróünnepség délután 4 órakor kezdődik a ceremónia színpadon. Sok napsütésre számíthatunk, de egy-egy szakadozott frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor északkeleten esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfele erős lesz. A késő esti hőmérséklet 19 és 26 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Sporttal folytatjuk. A portugál labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte Horvátországot a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. Bár a portugálok hátrányba kerültek, Cristiano Ronaldo 11-es gólja, majd Goncalo Ramos 94. percben szerzett találata a továbbjutást jelentette számukra. A csapat tagjai a győzelmet Diogo Jotának ajánlották, aki napra pontosan egy éve hunyt el autóbalesetben. A portugál válogatott következő ellenfele Spanyolország lesz, a továbbjutás esetén pedig az Egyesült Államok vagy Belgium vár rájuk a negyed döntőben. A világbajnokság következő mérkőzései: ma este 20 órakor Ausztrália csapata Egyiptommal mérkőzik meg a legjobb 32 között, éjszaka, holnap 0 órakor Argentína és a Zöldfoki Köztársaság találkozik, hajnalban, szombat hajnalban 3 óra 30 perckor pedig Kolumbia és Gána összecsapását követhetik figyelemmel, szintén a legjobb 32 között.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, holnap kezdődik a balatoni hajózási főszezon. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínlette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Szombaton kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. Több mint 350 éves fa templom égett le hajnalban az erdélyi Máramaros megyében. Senki sem sérült meg, de az anyagi kár jelentős. A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, a puszta fentősi műemlék nagy része azonban megsemmisült. A tűzokát a szakértők még vizsgálják, hírek szerint elképzelhető, hogy villám csapott az épületbe. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Startol a mai délutáni műszak július 3-án pénteken a Somák és a Kornélok névnapján. Hát Isten éltesse őket is nagyon sokáig. A Soma a magyar nyelvújítók alkotta Somszóból a Kornél magyarítása, annak a felvetésnek az alapján, amely szerint ez a latin eredetű név egy somfa jelentésű szó származéka. A Kornél szintén latin eredetű név, tudják, a Cornelius nemzetség név rövidülése. Jelentése somfa, szarv, Cornéliuszi. Sok boldog névnapot kívánunk nekik, és rögtön itt, a pénteki délutáni műszakban július elején egy jó hírt is be tudok jelenteni. A következő két órában itt lesz velünk Lányi Lala, a Cosmics frontembere, és sok mindenről fogunk beszélgetni többek között. A jövőbeli tervekről, fellépésekről, jársági koncertekről és mi egyebekről, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. A 06 30 301 22 77-es SMS Viber elérhetőségen, ugye tudják, egész nyugodtan kereshetnek, írhatnak, kérdezhetnek, ami pedig biztosan jön a következő órákban, csak a legnagyobb kedvencek, az óriási slágerek, Shakira és a La Tortura, ezzel folytatjuk.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Nem fogják elhinni, ki van itt velem a stúdióban, Lányi Lala, a Cosmix frontembere. 31 éve töretlenül működtök, és hát nem csak erről fogunk beszélni a mai napon, hanem a Depeche Mode Special Tribute koncertről is, aminek az átütő sikere után rájöttetek, ugye, hogy vidékről rengetegen érkeztek, és szintet szeretnétek a produkcióban lépni. Először is üdvözöllek a műsorban.
1: Hello, Trio Rádió, Cosmix a házban, mondhatnám.
0: Így van.
1: És közben 101 hangszínekben is.
0: 101 hangszínekben is. Miről szeretnél először beszélni?
1: Bármiről. Veled bármiről.
0: Ó, köszönöm szépen. Akkor mindenképpen kezdjük a jássággal, hiszen nem sokára érkeztek majd hozzánk is, több településre is a Cosmix-szal. Mikor számíthatnak itt rátok a rajongók?
1: Na, csak a július tekintjük, akkor Jászboldogházát látom már 4-én és 10-én Tiszafüredet, vagy szeptemberben Tószeget, és tudni kell, hogy a koncertnaptárunk az folyamatosan dinamikusan változik, szóval hát azért érdemes követni bennünket esetleg közösségi felületen is, hát ha még lesz helyszín.
0: Oké, rendben van. És mi az a jászságiak és a jászsági hallgatók, rajongók közül, ami az első gondolatod? Ők nagyon bulizósak, sok a rajongó, vagy inkább átélik a koncerteket, a lassabb, mélyebb dalokat kedvelik?
1: Most így elgondolkodtam, hogy a kérdést feltetted, mert érdekes, hogy mi az országot tájegységenként mi másképp látjuk, és láthatók a különbségek, és valóban egy kicsit mondhatjuk azt, hogy megvannak az adott környéknek a jellegzetességei. Például a jászságban egy picit visszafogottabb, kevésbé bulizósabb környéknek ismerve, ők nagyobb eseménynek tekintették, úgy érzem, az ilyen koncertes dolgainkat, mint esetleg mondjuk Debrecen vagy Nyíregyházán, ahol nagyon sok ilyen típusú buli volt. De hát azt gondolom, hogy jászságban egy picit kevesebb eseményünk volt, ezért mindig ilyen érdekesebb vagy unikálisabb az, hogyha ott vagyunk. Úgyhogy na, egyébként meg nagyon szép és nagyon jó emlékeink vannak egyébként Jászberénytől kezdve. Jászlapátén keresztül sorotán azért vannak
0: emlékeink.
1: Igen,
0: gondolom azért nem kell őket sem kétszer hívni, hogyha egy ilyen Cosmix buliról van szó. Nem sokára akkor rátérünk a Depeche Mode Special Tribute koncertre is, hogy mennyi minden történt annak házatáján, de tartunk addig is egy kis szünetet, és persze, hogy egy Cosmix dalt fogunk meghallgatni. Maradjanak velünk!

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Itt az ideje picit megpihenni fél három után, mert hogy jönnek a friss jársági hírek, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Én is visszatérek, majd itt van velem a stúdióban Lányi Lala, a Cosmix frontembere, és sok érdekes témánk lesz, illetve bejelenteni valunk, úgyhogy ne menjenek sehová. A hírek után biztosan jön majd Justin Timberlake és a Mirrors, előtte pedig még egy rövid reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironda Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
4: Nézd csak, ott a Children's Baba Bolt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
5: Komolyan? És most is visszajársz?
4: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
6: Children's Baba Bolt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's. A legkisebbekért szívvel, lélekkel.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Kis mennyiségű csapadék érkezett a felfrissüléssel térségünkben. Jászdózsai Szépkoron segítettek a rendőrök és a polgárőrök. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németné Királyéva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén Mezőtúr térségéből jelentették a legtöbb csapadékot, 26,7 mm. A Tisza részvízgyűjtőit tekintve a Felső Tisza vízgyűjtőjén 11, a Szamos-Krasznájén 10, a többi vízgyűjtőn 1 és 5,7 mm közötti csapadékot regisztráltak. A Tisza-tó kisköre felső vízmércén észlelt vízen 737 cm volt. A Tisza-tóban, illetve a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 246 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet több mint 130 millió. Az agyva vízállása Jászteleknél 136 cm volt, a folyó alsó szakaszának vízjárását a vízkivételek jelentősen befolyásolhatják. A Hungaromet előrejelzése alapján a Zagyva-Tarna rendszerére 7,8 mm, míg a Közép-Tisza völgyére 7,5 mm csapadék várható. Polgárőrök és rendőrök közötti szokványos kommunikáció zajlott a minap, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság. Mint írták, a kapcsolattartás során a polgárőrök arról informálták a jászberényi rendőrkapitányság két épp szolgálaton kívüli körzeti megbízottját, hogy az egyik jászdózsai ingatlan lakóját, egy 78 éves nyugdíjast nem látták, és hiába hívják, a telefonját sem veszi fel. A két rendőr azonnal szolgálatba helyezte magát, és a helyszínre siettek. A lakóház folyosóján a földön fekve találtak rá az idős magatehetetlen férfire, akinek jobb oldala legyengült, mozdulni nem tudott és nehezen kommunikált. Rögtön értesítették a mentőszolgálatot, és amíg kiérkeztek, addig szakszerűen biztosították az idős férfi állapotát, felügyelték életfunkcióit. A mentősök kórházba szállították a stabilizált állapotú Szépkorút. 10 év annak, hogy a katasztrófa védelem átvette a lakossági kéményseprőipari közfeladat ellátását. 2016. július 1-én indult útjára az új rendszer, amelynek célja az volt, hogy egységes, biztonságos és magas szakmai színvonalú közfeladatként biztosítsa a lakossági égéstermék elvezetők ellenőrzését és tisztítását. Mint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatójából kiderül, az induláskor a szervezet 1835 településen mintegy 1,8 millió égéstermék elvezető felügyeletét látta el. Az ellátási terület évről évre bővült, országos lefedettségűvé vált 2024-től. Ma már Magyarország mind a 3155 településén a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szervezete végzi a lakossági kéményseprőipari közfeladatot. Az elmúlt 10 évben kéményseprőik több millió égéstermék elvezetőt ellenőriztek, miközben folyamatosan fejlődött az ügyfélkiszolgálás, megjelent az online ügyintézés és egyszerűbbé vált az időpontfoglalás. Emellett a szakmai utánpótlás biztosítása érdekében a katasztrófa védelem saját képzési rendszert alakított ki, amelynek köszönhetően számos szakmunkás és mester szerzett képesítést. A szolnoki rendőrkapitányság járőrei tetten értek egy 18 éves kunmadarasi lakost, aki a városban egy parkoló gépkocsi hátsó ablakát betörte, az autó ajtaját kinyitotta és ott kutatást végzett. A férfit elfogták és előállították, majd lopásbüntet kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Nem csak egy esetet róttak a terhére, hiszen további 3 lopás és egy információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás is a terhére róható. Még a tettenérését megelőzően egy másik személyautó utasterébe is bejutott, szétszette a jármű gyújtás kapcsolóját, és ott is kutatást végzett. Ezen kívül egy segédmotor kerékpár ülés alatti tárolóját feszítette fel, onnan ellopott egy motoros kesztyűt, egy kulcscsomót és egy mágneskártyát. Előtte való nap pedig egy parkoló jármű utasterébe hatolt be, ahonnan ellopott egy pénztárcát, amiben a sértett személyes okmányai bankkártyái voltak. A bankkártyával aztán 6 alkalommal vásárolt egy dohányboltban 45 000 forintért. A tettes beismerő vallomást tett, a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Sok napsütésre számíthatunk, de egy-egy szakadozott frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor északkeleten esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfele erős lesz. A késő esti hőmérséklet 19 és 26 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk a beszélgetést Lányi Lalával. Szia!
1: Szervusztok, még mindig itt vagyunk.
0: Igen, és ahogy ígértük, beszélünk egy picit a Depeche Mode koncertről, illetve arról, hogy, vagy hát nem szó szerint a Depeche Mode-ról, de hát ugye a Tribute-ról, hogy most már nem csak az MVM Dome-ban, december 10-én fogjátok ezt előadni, ezt a produkciót, de hogyha jól tudom, akkor sikerült határokon átívelő projektet is létrehozni az első állomás után a Berlin.
1: Pontosan így van, de azok, akik esetleg nem tudják, nagyon röviden próbálom összefoglalni, a Depeche Mode 101 hang, egy tribute-nek látszó, de nem egy egyszerű tribute produkció, ami aréna szintű, mondhatjuk azt, hogy elég giga projekté nőtte magát, ahol végül is az ismert Depeche Mode életmű, Depeche Mode dalokon keresztül a szimfonikus zenekarral színezett, nemzeti férfi karral kiegészített, elektronikával és egy igazi live banddel összeállított csapat adja a háttérzenét, és ahol meghívott vendégénekesek adják elő a dalokat, énekesként köztük én is, és ez gyakorlatilag úgy tekintető minden Depeche Mode rajongónak egy kötelező kötelező részvétel, szóval hogy a Depeche Mode dalokra fogunk bulizni ugyanúgy, csak egy kicsikét olyan köntösben láthatók, hallhatók ezek a dalok, mert audiovizuális élményről van szó, ahol a Depeche Mode-nak a rejtett értékeit, azt a fajta komoly zenébe hajló, azt a fajta mélységét tudjuk megemelni, és jobban megmutatni, ami egyébként az átlagos koncerteken nem látható. Nem kis Dave Geheneket kell várni a színpadra, nem egy utánzó produkció, a legkevésbé sem az. Ez egy ízig-vérig, teljesen eredeti és önálló megközelítése a Depeche Mode dalainak. Úgy tekintsetek rá, mint egy olyan történetre, filmre, színházi történetre, amit most egy másik rendező mutat be, de a történet azonos marad, és mindezt egy nagyon szép magas színvonalon. És hát ennek az objektív fokmérője az, hogy határon túl is szeretnénk bemutatni, ezért például első között Berlinben az Uber Arena-ba kerül majd bemutatásra ez a produkció. Ők, amikor meghallották ezt az anyagot és meglátták a videófelvételeket, azt mondták, hogy nekik ez kell, ami azért egy jó hír, mert gyakorlatilag a világsztárok és a Madonnák és Ricky Martinok között, most direkt szándékosan nem a mai előadókat mondtam, között lesz a Depeche Mode 101 hangnak a koncertje, ami már jelen állapot szerint tudható, hogy Olaszországba és Franciaországba is el fog jutni. Ezek a fő információk, ezt rajongók készítik rajongóknak, tehát együtt fogunk rajongani, és talán még ha lesz időnk, akkor elmondok egy jó poént, hogy hogyan kell megközelíteni a koncert helyszínét.
0: Okay, akkor nem sokára innen folytatjuk. Tartsanak velünk a továbbiakban is, bőven van még miről beszélgetni.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért az első óránk, ami a mai délutáni műszakot illeti. Ne menjenek sehová, hiszen innen folytatjuk, sőt, Lányi Lala is itt marad velem, a Cosmix frontembere, és a következő órában is eláraszt minket mindenféle jó információval, hírekkel a Cosmix házatájáról is. Teddy Swims és a Bad Dreams pedig biztosan érkezik majd 15 óra után a friss híreket követően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, holnap kezdődik a balatoni hajózási főszezon. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynök aktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a kukorica is megsínlette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Szombaton kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mélytónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Július 3-a van, péntek, a Somák és a Kornélok névnapja, ez pedig a délutáni műszak. Vendégem még ebben az órában Lányi Lala, a Cosmix frontembere, és beszélgetünk majd arról, mire készül a banda, hol fognak fellépni, és hogy egyáltalán milyen újdonságok vannak a banda házatáján, úgyhogy tartsanak velünk, 15 óra után is csak a legjobb dalokat játszom, a Jássák kedvenceit, és persze 3:30 után jövünk majd a friss Jássák hírekkel is. Addig is szóljon a Five és a Keep on Moving.

0: 7 Trio FM mellettet szól, folytatjuk a beszélgetést, ugye tudják, mert Lányi Lala van itt velem a stúdióban, és arról beszélgettünk az előbb, hogy lesz egy fantasztikus turnétok a Depeche Mode Special Tribute-tal, és már azt is elmondtad, hogy a francia kapcsolataitokat is építitek, az olaszt is, illetve Berlinben is fel fogtok lépni, és mindezt az MVM Dome december 10-i koncertje nyitja majd, de azt ígérted a hallgatóknak, hogy azzal kapcsolatban is van sztorid, hogy hogyan tudnak eljutni majd ezekre a helyszínekre, hanem is a külföldire, de a magyarországiakra, igaz?
1: Igen, mivel magam is vidéki vagyok, sőt most is csak az agglomerációban élek, itt Budapest közelében, pontosan tudom, micsoda fejfájás az, amikor egy rendezvényre el kell jutni valahogy. A csúcsforgalom, a parkolás, egyáltalán, hogy tudjuk megközelíteni a helyet, és különben is, ha bulizni megyünk, ki lesz a sofőr, aki feláldozza magát, aki nem tud a többiekkel kocintani, és sorolhatnám tovább. Ezt a terhet képzeljétek el, a produkció le tudja venni minden kedves koncertlátogatónak a válláról, ugyanis a megyeszékhelyekről és nagyvárosokból indítani fog buszjáratot, és ide koncertjeggyel együtt meg lehet váltani gyakorlatilag a buszjegyet is, és vissza is repítünk az időbe azonnal benneteket, megképzeljétek el, mint amikor felültünk régen az osztálykirendelésbe a buszra, összejön a csapat, felpattintjuk a kis szendvicsünket, meg az üdítőnket, és nagyon jól érezzük magunkat már odafele úton. Ugye a busz kiteszi az utasokat egyébként a koncert helyszínén, majd utána természetesen nem csak összeveli őket, haza is hozza. Úgyhogy egy teljesen fájdalommentes, gondtalan utazás elé néz az, aki úgy szeretné a koncertet megnézni, a 101 hangot, hogy a buszos utazást választja általunk.
0: Szerinted mennyire tudja összekovácsolni az embereket egy ilyen lehetőség, amikor még akkor is mondjuk nem ismerik egymást, de ott kiderül, hogy na mindenki ugyanazt szereti.
1: Szerintem a legnagyobb előnyére tapintottál rá még az előbbieken túl, mert ez a legnagyobb érték, hogy közösségteremtő értéke van. Eleve embereket közel hozhat egymáshoz. Én erre vagyok legkíváncsibb, hogy mondjuk egy adott városból összeérnek a buszra olyanok, akik ugyanazt a zenét szeretik, hasonló az érdeklődési körük, talán egy korosztály is adott esetben, és kiderül, hogy még szerelmek is szövődhetnek, stb. Tehát, hogy olyan embereket is összehozhat egy ilyen buszos út, akik egyébként nem is ismerik egymást. És szerintem az egyik legfantasztikusabb része egy ilyen típusú útnak, arról nem is beszélve, hogy tényleg megvan az osztálykirándulás hangulata, ahol egyfajta zenét szeretők, nem kell azon vitatkozni, milyen zenét hallgassunk, nem? Szóval, hogy milyen az a... Tehát, hogy ott ez már önmagában is buli, úgyhogy én azon gondolkodtam, hogy esetleg benevezek az egyik ilyen buszos útra, bár a koncertnapján nekem próbára is mennem kell, de azon vagyok, hogy hát, ha tudok egy olyat közeli helyszínt választani, ahonnan esetleg még lesz időm visszaérni egy ilyen buszos társasággal.
0: Na, ez lesz benne a legizgibb szerintem, hogy nem tudhatják, hogy melyik buszt kell választani, melyik településről kell indulni, hogy te véletlenül felbukkanjál rajta. Nagyon jól hangzik. És még nem menj sehova, mert van kérdésem természetesen a Cosmix-szal kapcsolatban is, úgyhogy már is visszatérünk rá. Csak egy picit kell már ránk várni.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél négy után tartunk egy rövid szünetet, még itt van velem a stúdióban Lányi Lala, van még egy pár kérdésem a Cosmix frontemberihez, úgyhogy ne menjenek sehová, türelemmel várja a sorát. Előtte viszont tényleg informálódunk egy kicsit a jásságból, és rögtön utána Harry Styles-nak is átadjuk a terepet, ez lesz az Aperture.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. A mai napon kezdetét veszi a Jász közösség egyik legjelentősebb kulturális és hagyományőrző eseménye, a 30. Jász világtalálkozó, melynek idén Jász Boldogháza ad otthont. Számos program várja az érdeklődőket. Múlt és jelen Boldogháza képes történetek könyvbemutató is lesz ma, és a Boldogházáról indulok című emlékművet is leleplezik. A nap folyamán a Szent Vendel Parkban, az iskola udvaron, a sportpályán és a buli színpadon is színes programok várják az érdeklődőket. Szombaton folytatódik a 30. Jász világtalálkozó, látványos programnak ígérkezik a Jász települések díszes felvonulása, mely az Arany János utcáról indul. 11 órakor kezdődik a díszünnepség a ceremónia színpadon, mindezek mellett változatos események várják az érdeklődőket a különböző helyszíneken. A Jász világtalálkozó záró napja vasárnap is kellemes kikapcsolódást ígér a rendezvényre kilátogatóknak. Délelőtt 9 órától a strand területén a Jász gasztronómia és a sport lesz főszerepben. A záróünnepség délután 4 órakor kezdődik a ceremónia színpadon. Több önkormányzati intézmény éves beszámolója szerepelt a Jászberényi képviselőtestület legutóbbi ülésén, melyek közül Jászberény város óvodai intézményének szakmai tevékenységéről szóló előterjesztés tárgyalásakor több képviselői kérdés érkezett az intézmény vezetőjéhez. Lénárt Gábor többek között a Jász Felső Szentgyörgyi Gyerekek Berényi óvodáztatásáról és az óvodai intézményben folyó speciális nevelési programról kérdezett.
3: 94-98%-os a óvodák telítettsége, ami sajnos itt a eltérő igényű gyermekek esetében még lehet, hogy túl is lépje a 100%-ot, vagy kisebb csoportszámot igényel, úgyhogy ez mindenképpen nagyon nagy munkát jelent. Egy éve történt az, hogy a fürkész óvoda bezárásra került. Akkor elhangzottak olyan ígéretek és vállalások, hogy a fürkész óvodába folytatott országos hírű nevelési programokat a különböző intézmények, akik átveszik ezeket a csoportokat, azok majd megfelelő szinten fogják folytatni. Én erre vonatkozóan a beszámolóban nem találtam utalást. És szerintem a város is és a szülők is úgy kíváncsiak arra, hogy hogyan, mennyire sikerült ezeknek a gyermekeknek azt a fajta nevelési programot folytat. A másik szintén történt tavaly egy olyan változás, hogy amit itt nekünk kellett elfogadnunk, hogy Jász Felső Szentgyörgyről nem is tudom 16 vagy 20 gyermek óvodai nevelését vállalt el az önkormányzat által üzemeltetett óvoda intézmény, és itt is kérdés volt, hogy ezek mennyire, hogy tudnak majd beilleszkedni.
2: Fodorné Moari Nikoletta, a Városi Óvodai Intézmények igazgatója válaszában hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek gondozására, külön szakmai vezető támogatja az EPOHA programot, melynek lényege, hogy a gyermekek tevékenységeit és a tanulási folyamatokat nem naponta vagy hetente váltakozó, apró részekre tagolva szervezik meg, hanem egy-egy logikailag összefüggő témakört hosszabb időszakokba tömbösítve dolgoznak fel.
4: A beszámolóban benne van mind a kettő, tehát mind az EPOHA rendszer folytatás a Szivárvány óvodába, valamint, hogy külön szakmai vezetője lett az EPOHA programnak a Szivárvány óvodába, és erről is adtam tájékoztatást a beszámolóban, valamint a Jász Felső Szentgyörgyi gyerekekkel kapcsolatban, és arra a kérdésre, hogy hogyan tudtak, teljesen rendben történt a befogadásuk, a mindennapi óvodáztatásuk, teljesen zökkenőmentesnek mondható.
2: Bódis Béla képviselő elismeréssel szólt a Jászberényi óvodai intézményeknél folyó szakmai munkáról, és arról érdeklődött, hogy a jövőben várható-e, hogy növekszik a jászberényi óvodába járó Jászfelső Szent Györgyi gyermekek száma.
5: Ezzel a beszámolóval kapcsolatosan egy elég részletes mindenre kiterjedő anyagot olvashattam végig, úgyhogy köszönöm szépen. Jászfelső Szent Györgyi befogadott csemetékkel kapcsolatosan szerettem volna én is kérdezni, hogy akkor most már láttam az anyagban is, hogy benne van tényleges, hogy ők beintegrálódtak akkor ide a óvodánkba. Jövőbeli elképzelés van-e még ezzel kapcsolatosan, hogy van esetleg már olyan jellegű kérés, hogy esetleg ezek a számossága növekedni fog, tehát ez érdekel, mert ugye tavaly is nekünk döntenünk kellett erről a 18 főről, hogy mit látunk, lehetünk-e már egy kicsit így előre látóak, vagy a számosságból látjuk, hogy a férőhelyek száma nálunk is már ugye ténylegesen fogy.
2: Fodorné Muhari Nikoletta intézményvezető.
4: Jászfelső Szent Györgyi óvodából jött, Jászfelső Szent Györgyről jöttek. 13 főnek folytatódik a további óvodai nevelése, és pont úgy alakul valószínűleg a létszám, hogy plusz 7 főt tudunk felvenni, és valóban 20 főt van ugyancsak tartva.
2: Sok napsütésre számíthatunk, de egy-egy szakadozott frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor északkeleten esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfele erős lesz. A késő esti hőmérséklet 19 és 26 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól, folytatódik a délutáni műszak, és természetesen a beszélgetés Lányi Lalával. A Cosmixról még nem is kérdeztelek, pedig nagyon jól tudom, hogy ott is lesznek újdonságok, és azt hiszem, hogy aktuális a kérdés, hogy készülnek új dalok?
1: Új dalok mindig készülnek, köszönöm a kedves kérdésedet. Az a helyzet, hogy a megvalósulásuk mindig egy kicsit tovább nyúlik, mint szeretnénk, de ez azt jelenti, hogy annyira elfoglaltak vagyunk, és annyira sokat kell dolgozni és fejleszteni egyébként az élő koncertes formátumunkon, hogy ez tényleg elveszi a 24-ből olykor a 48-at is. Ezt sokan nem tudják, mert csak a jéghegy csúcsa az, amikor a színpadon állunk. Én személy szerint a zenei alapoktól kezdve a vizuális háttérnek a tartalomgyártásán keresztül, a technikai összeállításban mindenben, nem ahogy ott vagyok, egy csomó mindent én kell, hogy összerakjak. Tehát egy rengeteg munka van mögötte. De közben az új dalok is születnek. Lopva néhány órában olykor az ötletek mindig oda kerülnek a stúdióba a megfelelő helyre, és most már küszöbén vagyunk annak, tényleg igaz, hogy régóta ígérgetjük, hogy például az Örökké fiatal című dal megjelenjen. Ebből egy tízert egyébként már bemutattunk, ráadásul néhány hónappal ezelőtt, egy két hónapja, ami nagyon-nagyon-nagyon nagy tetszést mutatott a hallgatóságunk körében, de nagyon szeretném most már, és valószínűleg ezt élőben mutatjuk be először, valamelyik koncerten meglepetésként megmutatni a közönségnek.
0: Szerintem már tükön ülnek a rajongók, és biztos, hogy nagy igény van új dalokra, új albumra, de van-e olyan, nem tudom, régi dalotok, amire már azt mondod, hogy szívesen lecserélnéd, hogyha lehetne? Sokan mondják azt, hogy a legnagyobb slágereket lehet annyira túljátszani, hiszen ti mindig halljátok, ti adjátok elő, hogy egy kicsit már az idegeire megy az embernek. Van ilyened?
1: Képzeld, nincs. Alapvetően azért nincs, mert minden egyes dal, minden egyes helyszínen másként szól. Más a közönség aurája, hangulata. Valamiért mindig egy egyedi dolog. Most az AI-ról beszélgettünk közben, hogy minden egyes esetben, még a zenegenerálásban, videógenerálásban is, nincs meg a pontos szíded, akkor igazából mást fog eredményezni ugyanarra a kérdésre is, nem pontosul ugyanazt. Ugyanez történik velünk is. És mindig az adott állapotunk, lelkiállapotunk, hangulatunk, helyszín, esik az eső, nem esik, nyílt helyen vagyunk, vagy zárt helyen vagyunk, a fiatalok vannak inkább most a közönségben, vagy idősebbek, mindenkit másképp szólítok meg én is, úgy, ahogy belépek egy bármilyen társaságba, a privát életben, és másként szólok hozzájuk. Na, ez történik a színpadon is, és amikor egy dalt előveszünk, ettől egy kicsit más színezetet kap igazából minden dal. Szóval valójában nem unom, de nagyon nagy igényem van arra, és nem cserélem rá a régieket, nagyon igényem van arra, hogy újakkal operáljunk. Tehát ez a vágy inkább jobban hajt, inkább ezért tenném az újakat oda, mert engem mindig is azt hajtott jobban, hogy valami újat adjuk, mindig valami olyan plusz őserőt érzek magamban, de az egész csapat, amikor látom, hogy egy új dal bekerül a repertoárba, hogy ott ők is érzik, hogy de jó, na gyerekek, most hoztunk valami újat nektek. Tehát mindenki úgy szeretné meglepni a közönséget, mint amikor a karácsony ajándékot ugye megvettük már, a hetek óta ott van már benne a szekrényben, hogy jó lenne már odaadni, a érzés van rajtunk, és végre odaadhatjuk. Szóval sokan mondják, hogy minek írni már ma új dalokat, hát ott van a sok sláger, mit tudom, azokat kell játszani. Én sosem értettem ezeket az előadókat, mert valójában én nem azért csinálom, hogy most akkor meg egyszer megépült a siker, és akkor mindig abból élni kell, és akkor visszafelé. Ez szerintem nem elegáns, és engem sosem elégített ki. Én akkor is ezt csináltam, amikor esélyünk nem volt arra, hogy valaha ez ismert lesz, vagy pedig adott esetben egzisztenciálisan valami előnyt jelenthet, és most is ezt csinálom, amikor ugyanaz a vér hajt előre, mint gyerekkoromban. Szóval valószínűleg ez egy habitus hozzáállás kérdése, kinek mi a motivációja. Nekem önmagában az alkotás, az előadás, a közönsége való interakció az, ami igazából a mozgatórugó, és nem az ezzel elérhető kézzelfogható célok fönmagukban.
0: Hát köszönöm szépen, és azt is, hogy itt voltál, akkor leghamarabb július 4-én itt a Jászságban várunk titeket, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan
1: elfogadnak. A függetlenség napján, gyerekek! Yeah!
0: Fourth of July! Meg is jegyezzük! Köszi még egyszer!

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Újabb óra ért véget itt a délutáni műszakban, de hát persze, hogy nem állunk meg. Péntek van, hölgyeim és uraim. Jönnek a friss hírek, előtte mutatom, hogy mi az, amivel a következő órát nyitjuk. Eminem és a Houdini lesz, egészen biztosan megéri továbbra is velünk rádiózni, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, és érkezzen a hétvége.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az oligarha és felesége, illetve a fiúk is megsebesült. Az elkövető Ukrajnából származik, jelenleg ciprusi állampolgár, és 2021 óta él Monakóban. A Németországban élő nő mellett a hatóságok keresik feltételezett tettestársait és a merénylet megrendelőit is. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett Franciaországban. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mélytónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatódik a délutáni műszak pénteken, július 3-án, és sok-sok témánk lesz még, amit ebben az órában is megbeszélhetünk, 16 óra után. Például, hogy nem egyértelmű, hogy a görög joghurt lenne a legegészségesebb választás, mégis sokan így gondolják. És több oka is lehet a muskátli nyári sárgulásának. Mindjárt utána járunk. Ne feledjék az SMS és Viber elérhetőségünk a 06 30 301 22 77. Itt tudnak üzeni, ha szeretnének. Hurts és A Wonderful Life. Ez érkezik már is itt nálunk a délutáni műszakban.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. A nyár közepén sok muskátli levele sárgulni kezd, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a növény menthetetlen. A kertészek szerint a háttérben gyakran a nem megfelelő öntözés áll. A túl sok víz ugyanúgy gondot okozhat, mint a kiszáradás. A pangóvíz gyökérrothadáshoz vezethet, ezért érdemes locsolás előtt ellenőrizni a föld nedvességét. A sárgulás tápanyaghiány, tartós hőség, túl kicsi cserép vagy kártevők is okozhatják. A szakemberek szerint segíthet a reggeli vagy esti öntözés, a rendszeres tápoldatozás, az elszáradt levelek eltávolítása és a növény időnkénti átvizsgálása is. Jöjjön a gyerekek nagy kedvence, Rose és Bruno Mars közöse az Apecő.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk a délutáni műszakot 3:30 után friss jársági hírekkel. Minden, ami az itt élőket érdekelheti, most hangzik majd el. Az óra második felében beszélünk majd arról, hogy valóban a görög joghurt-e a legegészségesebb választás. A hírek után pedig az Underdog Project érkezik és a Summer Jam. This ain't nothing but a summer jam.
1: Bronze skin and a műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Polgárőrök és rendőrök közötti szokványos kommunikáció zajlott a minap, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság. Mint írták, a kapcsolattartás során a polgárőrök arról informálták a jászberényi rendőrkapitányság két épp szolgálaton kívüli körzeti megbízottját, hogy az egyik jászdózsai ingatlan lakóját, egy 78 éves nyugdíjast nem látták, és hiába hívják, a telefonját sem veszi fel. A két rendőr azonnal szolgálatba helyezte magát, és a helyszínre siettek. A lakóház folyosóján a földön fekve találtak rá az idős magatehetetlen férfire, akinek jobb oldala legyengült, mozdulni nem tudott és nehezen kommunikált. Rögtön értesítették a mentőszolgálatot, és amíg kiérkeztek, addig szakszerűen biztosították az idős férfi állapotát, felügyelték életfunkcióit. A mentősök kórházba szállították a stabilizált állapotú szépkorút. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén Mezőtúr térségéből jelentették a legtöbb csapadékot, 26,7 mm. A Tisza részvízgyűjtőit tekintve a Felső Tisza vízgyűjtőjén 11, a Szamos-Krasznáin 10, a többi vízgyűjtőn 1 és 5,7 mm közötti csapadékot regisztráltak. A Tisza-tó kisköre felső vízmércén észlelt vízen 737 cm volt. A Tiszatóban, illetve a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 246 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet több mint 130 millió. Az agyva vízállása Jászteleknél 136 cm volt, a folyó alsó szakaszának vízjárását a vízkivételek jelentősen befolyásolhatják. A Hungaromet előrejelzése alapján a Zagyva-Tarna rendszerére 7,8 mm, míg a Közép-Tisza völgyére 7,5 mm csapadék várható. 10 év annak, hogy a katasztrófa védelem átvette a lakossági kéményseprőipari közfeladat ellátását. 2016. július 1-én indult útjára az új rendszer, amelynek célja az volt, hogy egységes, biztonságos és magas szakmai színvonalú közfeladatként biztosítsa a lakossági égéstermék elvezetők ellenőrzését és tisztítását. Mint a Jász-Nagykunszolnok megyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatójából kiderül, az induláskor a szervezet 1835 településen mintegy 1,8 millió égéstermék elvezető felügyeletét látta el. Az ellátási terület évről évre bővült, országos lefedettségűvé vált 2024-től. Ma már Magyarország mind a 3155 településén a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szervezete végzi a lakossági kéményseprőipari közfeladatot. Az elmúlt 10 évben kéményseprőik több millió égéstermék elvezetőt ellenőriztek, miközben folyamatosan fejlődött az ügyfélkiszolgálás, megjelent az online ügyintézés és egyszerűbbé vált az időpontfoglalás. Emellett a szakmai utánpótlás biztosítása érdekében a katasztrófa védelem saját képzésére rendszert alakított ki, amelynek köszönhetően számos szakmunkás és mester szerzett képesítést. A szolnoki rendőrkapitányság járőrei tetten értek egy 18 éves kunmadarasi lakost, aki a városban egy parkoló gépkocsi hátsó ablakát betörte, az autó ajtaját kinyitotta és ott kutatást végzett. A férfit elfogták és előállították, majd lopásbüntet kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Nem csak egy esetet róttak a terhére, hiszen további 3 lopás és egy információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás is a terhére róható. Még a tettenérését megelőzően egy másik személyautó utasterébe is bejutott, szétszette a jármű gyújtás kapcsolóját, és ott is kutatott. kutatást végzett, ezen kívül egy segédmotorkerékpár ülés alatti tárolóját feszítette fel, onnan ellopott egy motoros kesztyűt, egy kulcscsomót és egy mágneskártyát, előtte való nap pedig egy parkoló jármű utasterébe hatolt be, ahonnan ellopott egy pénztárcát, amiben a sértett személyes okmányai, bankkártyái voltak. A bankkártyával aztán 6 alkalommal vásárolt egy dohányboltban 45 000 forint értékben. A tettes beismerő vallomást tett, a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Sok napsütésre számíthatunk, de egy-egy szakadozott frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor északkeleten esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfele erős lesz, a késő esti hőmérséklet 19 és 26 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem feltétlenül egészségesebb a görög joghurt a hagyományos joghurtnál. A választás inkább attól függ, mire van szüksége a szervezetnek. A két termék hasonló alapból, tejből és baktérium kultúrából készül. A különbség főként az előállításban van. A görög joghurtot leszűrik, ettől sűrűbb és krémesebb lesz. Általában több fehérjét tartalmaz és laktatóbb lehet. Ezért jó választás lehet reggelire vagy sportolás után. A hagyományos joghurt viszont sok esetben több kálciumot tartalmazhat, ami a csontok és a fogak egészsége miatt fontos. A szakértők szerint a legfontosabb, hogy natur, hozzáadott cukor nélküli termékeket válasszunk, és mindig érdemes elolvasni a címkét. Michael Jacksonnak adom át a terepet, a Smooth Criminal érkezik.

97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, és nem sokára ráfordulunk a mai délutáni műszak záró etapjára. Ne menjenek sehová, 17 órakor friss hírek jönnek, előtte egy rövid reklámblokk, majd pedig Katy Perry nyitja a következő órát a Roar című dalával.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alattyán idén-nyáron is hangos lesz. Július 10-én és 11-én újra itt a Gironda Fest, az alattyáni focipályán. Két nap, két színpad és a legnagyobb nevek várnak rá. Fellép Nagy Bogi, K. Kevin, Pixa, Kuno Mario, VG, Vini, Pure Beat, valamint a legendás Kisgrófó, Bódi Guszti és Margó. Ne maradj le a nyár legnagyobb buliáról. Szerezd be a belépődet a girondafest.hu oldalon, vagy személyesen a piactéri Szatócs parfümben.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Muzeális járművek közlekednek hétvégente több budapesti vonalon. Ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként múzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként a Budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között szintén vasárnap nosztalgia trolibuszok állnak forgalomba. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett Franciaországban. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Július 3-a van péntek, a Somák és a Kornélok névnapja. Ne felejtsék el őket köszönteni. Beszélgetünk ebben az órában, ami egyébként a mai délutáni műszak záró etapja is, úgyhogy ne maradjanak le róla. Arról, hogy a meghallgatás hiánya is mély nyomot hagyhat a gyerekekben, illetve a versek olvasása hatalmas hatással lehet az agyunk működésére. 0630-301-2277 ez az SMS Viber számunk. Használják bizalommal, amíg szól Alex Warren, idei dala a Fever Dream. How

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem feltétlenül egy-egy veszekedés vagy büntetés hagyja a legmélyebb nyomot a gyerekekben, hanem az az érzés, hogy nem hallgatják meg, vagy nem fogadják el őket igazán. A visszatérő kritika hosszú távon belső bizonytalansággá válhat, és felnőtt korban is hatással lehet az önértékelésre. A pszichológia érzelmi elhanyagolásnak nevezi azt a helyzetet, amikor a szülő fizikailag ugyan jelen van, de a gyerek érzéseire nem figyel eléggé. Szintén nehéz következményekkel járhat, ha a gyerek túl korán válik a szülő lelki támaszává.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél hat után robogunk tovább a délutáni műszakban, érkeznek a friss jársági hírek, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Az óra második felében a költészetről lesz szó is, hogy az milyen hatással van az elménkre, a lelkünkre, a szívünkre és többek között az agyunkra is. Dásá is érkezik majd az Austinnal, ez már egy 2 éves dal, a hírek után ezzel folytatjuk. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Több önkormányzati intézmény éves beszámolója szerepelt a Berényi képviselőtestület legutóbbi ülésén. Kezdetét veszi a 30. Jász világ találkozó. Jász Boldogháza lesz a házigazda. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetnék irányíva. Több önkormányzati intézmény éves beszámolója szerepelt a Jászberényi képviselőtestület legutóbbi ülésén, melyek közül Jászberény város óvodai intézményének szakmai tevékenységéről szóló előterjesztés tárgyalásakor több képviselői kérdés érkezett az intézmény vezetőjéhez. Lénárt Gábor többek között a Jász Felső Szentgyörgyi Gyerekek Berényi óvodáztatásáról és az óvodai intézményben folyó speciális nevelési programról kérdezett.
6: 94-98%-os a óvodák telítettsége, ami sajnos itt a eltérő igényű gyermekek esetében még lehet, hogy túl is lépje a 100%-ot, vagy kisebb csoportszámot igényel, úgyhogy ez mindenképpen nagyon nagy munkát jelent. Egy éve történt az, hogy a Fürkész óvoda bezárásra került. Akkor elhangzottak olyan ígéretek és vállalások, hogy a Fürkész óvodába folytatott országos hírű nevelési programokat a különböző intézmények, akik átveszik ezeket a csoportokat, azok majd megfelelő szinten fogják folytatni. Én erre vonatkozóan a beszámolóban nem találtam utalást. És szerintem a város is és a szülők is úgy kíváncsiak arra, hogy hogyan, mennyire sikerült ezeknek a gyermekeknek azt a fajta nevelési programot folytat. A másik szintén történt tavaly egy olyan változás, hogy amit itt nekünk kellett elfogadnunk, hogy Jász Felső Szentgyörgyről nem is tudom 16 vagy 20 gyermek óvodai nevelését vállalt el az önkormányzat által üzemeltetett óvoda intézmény, és itt is kérdés volt, hogy ezek mennyire, hogy tudnak majd beilleszkedni.
5: Fodorné Moari Nikoletta, a Városi Óvodai Intézmények igazgatója válaszában hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek gondozására, külön szakmai vezető támogatja az EPOHA programot, melynek lényege, hogy a gyermekek tevékenységeit és a tanulási folyamatokat nem naponta vagy hetente váltakozó apró részekre tagolva szervezik meg, hanem egy-egy logikailag összefüggő témakört hosszabb időszakokba tömbösítve dolgoznak fel.
7: A beszámolóban benne van mind a kettő, tehát mind az EPOHA rendszer folytatás a Szivárvány óvodába, valamint, hogy külön szakmai vezetője lett az EPOHA programnak a Szivárvány óvodába, és erről is adtam tájékoztatást a beszámolóban, valamint a Jász Felső Szentgyörgyi gyerekekkel kapcsolatban, és arra a kérdésre, hogy hogyan tudtak, teljesen rendben történt a befogadásuk, a mindennapi óvodáztatásuk, teljesen zökkenőmentesnek mondható.
5: Bódis Béla képviselő elismeréssel szólt a Jászberényi óvodai intézményeknél folyó szakmai munkáról, és arról érdeklődött, hogy a jövőben várható-e, hogy növekszik a Jászberényi óvodába járó Jász Felső Szentgyörgyi gyermekek száma.
8: Magával a beszámolóval kapcsolatosan egy elég részletes, mindenre kiterjedő anyagot olvashattam végig, úgyhogy köszönöm szépen. Jász Felső Szentgyörgyi befogadott csemetékkel kapcsolatosan szerettem volna én is kérdezni, hogy akkor most már láttam az anyagban is, hogy benne van tényleges, hogy ők beintegrálódtak akkor ide a óvodánkba. Jövőbeli elképzelés van-e még ezzel kapcsolatosan, hogy van-e esetleg már olyan jellegű kérés, hogy esetleg ezek a számossága növekedni fog, tehát ez érdekel, mert ugye tavaly is nekünk döntenünk kellett erről a 18 főről, hogy mit látunk, lehetünk-e már egy kicsit így előre látóak, vagy a számosságból látjuk, hogy a férőhelyek száma nálunk is már ugye ténylegesen fogy.
5: Fodorné Muhari Nikoletta intézményvezető.
7: Jászfelső-Szentgyörgyi óvodából jött, Jászfelső-Szentgyörgyről jöttek. 13 főnek folytatódik a további óvodai nevelése, és pont úgy alakul valószínűleg a létszám, hogy plusz 7 főt tudunk felvenni, és valóban 20 főt van ugyancsak tartva.
5: A mai napon kezdetét veszi a Jász közösség egyik legjelentősebb kulturális és hagyományőrző eseménye, a 30. Jász világtalálkozó, melynek idén Jász Boldogháza ad otthont. Számos program várja az érdeklődőket. Múlt és jelen Boldogháza képes története könyvbemutató is lesz ma, és a Boldogházáról indulok című emlékművet is leleplezik. A nap folyamán a Szent Vendel Parkban, az iskolaudvaron, a sportpályán és a buli színpadon is színes programok várják az érdeklődőket. Szombaton folytatódik a 30. Jász világtalálkozó, látványos programnak ígérkezik a Jász települések díszes felvonulása, mely az Arany János utcáról indul. 11 órakor kezdődik a díszünnepség a ceremónia színpadon, mindezek mellett változatos események várják az érdeklődőket a különböző helyszíneken. A Jász világtalálkozó záró napja vasárnap is kellemes kikapcsolódást ígér a rendezvényre kilátogatóknak, délelőtt 9 órától a strand területén a Jász gasztronómia és a sport lesz főszerepben. A záróünnepség délután 4 órakor kezdődik a ceremónia színpadon. Sok napsütésre számíthatunk, de egy-egy szakadozott frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor északkeleten esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfele erős lesz. A késő esti hőmérséklet 19 és 26 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
1: Sporttal folytatjuk. A portugál labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte Horvátországot a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. Bár a portugálok hátrányba kerültek, Cristiano Ronaldo 11-es gólja, majd Goncalo Ramos 94. percben szerzett találata a továbbjutást jelentette számukra. A csapat tagjai a győzelmet Diogo Jotának ajánlották, aki napra pontosan egy éve hunyt el autóbalesetben. A portugál válogatott következő ellenfele Spanyolország lesz, a továbbjutás esetén pedig az Egyesült Államok vagy Belgium vár rájuk a negyeddöntőben. A világbajnokság következő mérkőzései: ma este 20 órakor Ausztrália csapata Egyiptommal mérkőzik meg a legjobb 32 között, éjszaka, holnap 0 órakor Argentína és a Zöldfoki Köztársaság találkozik, hajnalban, szombat hajnalban 3 óra 30 perckor pedig Kolumbia és Gána összecsapását követhetik figyelemmel, szintén a legjobb 32 között.
0: Foci Rádió a 97.7-en. Minden, ami labdarúgás. Összefoglaljuk a 2026-os labdarúgó világbajnokság eseményeit, érdekességeit, és sorra vesszük a következő mérkőzések időpontjait. Foci Rádió a Trio FM-en. A műsorszám támogatói: az NGS Union Kft., az Ön acélkereskedelmi és acélszerkezet gyártó partnere, a JASZ Wingate Kft., a lakossági és ipari kapuk szakértője, és Aranykanál étterem, ahol az ízek és az élmények találkoznak.

0: these beautiful things that I've got.
1: 97.7 Trio FM melletted szól. A költészet nem csak érzelmileg, hanem az agy működés szempontjából is különleges hatású lehet. Idegtudományi kutatások arra utalnak, hogy versolvasás közben egyszerre aktiválódnak a nyelvi, érzelmi, emlékezeti és kreatív agyterületek. A szakértők szerint az emberek másként olvasnak verset, mint híreket vagy közösségi médiás tartalmakat. Lassabban haladnak, gyakrabban térnek vissza egy-egy sorhoz, és többet időznek bizonyos szavaknál. A költészet egyik előnye éppen az lehet, hogy kiszakít a gyors információfogyasztásból és a folyamatos multitaskingból. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, a vers nem csodaszer, de segíthet a figyelem, az érzelmek és a nehezen megfogalmazható gondolatok rendezésében. Olvassanak verset, ha tehetik. Metcon érkezik.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra és a délutáni műszak is erre a hétre. Köszönöm szépen, hogy figyeltek és itt voltak velem, hogy együtt rádiózhattunk ezen a héten is. Jövő héten persze ismét találkozunk majd hétfőn 2-től este 6-ig a délutáni műszak szokásos időpontjában. A búcsúdalom pedig Stevie Wonder-től szól, majd visszarepülünk egy picit az időben. Ez a Part-Time Lover. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra is, legyen nagyon szép hétvégéjük. Rádiózzanak a Trio FM-mel a következő napokban is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Muzeális járművek közlekednek hétvégente több budapesti vonalon. Ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként a Budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között szintén vasárnap nosztalgia trolibuszok állnak forgalomba. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett Franciaországban. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
9: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jászság.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Ünnepélyes pillanatok zajlottak nemrég Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán átadták a diplomákat a végzős hallgatóknak. A 2025-26-os tanévben összesen 230 fiatal szerzett szakmát, sokan közülük munka és családi kötelezettségek mellett teljesítettek. Kisnémetné királyi összeállítása következik a Nagyboldogasszony Római Katolikus templomban rendezett ünnepségről.
2: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Kampusz két ünnepélyes oklevél átadó ünnepséget rendezett a Jászberényi Nagyboldogasszony Római Katolikus templomban. A 2025-2026-os tanévben a kampusz képzésein összesen 230 hallgató szerzett diplomát, közülük 210 fő személyesen is részt vett az ünnepségeken, ahol családtagjaik, oktatóik és meghívott vendégeik körében vehették át oklevelüket. Az ünnepségeket a zászlók és az egyetemi vezetés ünnepélyes bevonulása, valamint a himnusz közös eléneklése nyitotta meg. A résztvevőket dr. Novák István rektorhelyettes köszöntötte, aki beszédében kiemelte a tudás, az elhivatottság és a közösség szerepét.
3: Reményik Sándornak van egy verse, ahol két fontos épületet nevez meg, a templomot és az iskolát, és azt mondja, hogy ezt a kettőt soha ne hagyjuk. Addig, amíg az embernek van kapcsolata a transzcendenssel, amíg vannak templomok, amíg van a léleknek élete, addig van a közösségnek is reménye. És amíg vannak iskolák, egyetemek, és amíg fontos a tudás és értékes kincs, addig mindig van remény, hogy az emberiség tovább folytatja a teremtésnek és vagy evolúciónak a művét, és nem pedig egy visszafejlődés történik. Ez a világ is olyan, hogy nem kell, hogy mindenkinek diplomája legyen. Diploma nélkül is lehet nagyon értékes, szép emberi életet élni, hogy más úton, módon, autodidakta módon tanulja az életet, és lesz sikeres vállalkozó, politikus, vagy éppenséggel gazdasági szakember. És ez így is van rendjén. De azért, ha van egy diploma a kezünkben, akkor az egyfajta igazolása annak, hogy valamihez értünk. Értünk a programtervezéshez, értünk a csecsemő és kisgyermekneveléshez, értünk a pedagógiának valamilyen területéhez, gyógypedagógiához például, és ezt el kell ismerni, hiszen nem egy egyszerű dolog megszerezni a diplomát. Ilyenkor azt kell először is látnunk, hogy ez egy papír, amit bekötöttünk ilyen szép barna borítóba. De mögött ott vannak vizsgák, ott vannak beadandó feladatok, azok a gyakorlatok, amelyeket el kellett végezni, és természetesen ott van az a sok munka, energia, amelynek a segítségével jutottak el ide, hogy ma diplomát vehessenek át.
2: Dr. Novák István rektor helyettes beszédében külön szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán levelező tagozaton munka mellett diplomát szerzett végzősökhöz, és sok sikert kívánt minden végzett hallgatónak szakmai pályájukhoz.
3: Elsősorban a levelező tagozatos hallgatóink munka mellett, sokszor családi kötelezettségek mellett jöttek az egyetem kampuszára tanulni. De a nappal is hallgató között is többen vannak, akik kénytelenek voltak dolgozni tanulmányaik mellett, mert nem engedhették meg maguknak, hogy szüleik vagy más valaki támogassa tanulmányaikat. Ilyenkor még inkább elismerésre méltó a diploma, és ezúton mondok önök nevében is hálás köszönetet családtagjaiknak, akik elviselték azt, hogy a család élet és a munka mellett még tanulmányokat is folytatnak.
2: A diplomátadók hagyományosan nem csak az oklevelek átvételéről, hanem az egyetemi közösség kiemelkedő tagjainak elismeréséről is szóltak. Az ünnepségeken átadták az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói önkormányzatának elismeréseit, a Fábián hallgatói díjat, a fél év oktatója díjat, valamint a Jászberényi Kampusz főigazgatói elismerő okleveleit azoknak az oktatóknak, munkatársaknak és hallgatóknak, akik kiemelkedő

0: főigazgatói elismerő oklevelet kapott dr. Szaszkó Rita egyetemi docens, Majorné Csikós Márta oktatási csoportvezető, Fenyvesi Olga könyvtáros, professzor dr. Ronkai Ferenc György intézetigazgató egyetemi tanár, Petőné Víg Katalin oktató, Sárközi Éva Zsuzsanna könyvtáros és Versegi Erzsébet a Zirzen Janka kollégium portása. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszának diploma átadó ünnepségeinek meghitt hangulatát, a Palotási János Zeneiskola növendékeinek, valamint a Lehel Vezér Gimnázium végzős diákjának előadásai, továbbá dr. Réz Lóránt orgonajátéka emelte, amelyek méltó zenei keretet biztosítottak az eseménynek.
1: Információk a Jászság szívéből. A trió napközbennel mindig napra készen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Kis mennyiségű csapadék érkezett a felfrissüléssel térségünkben. Jászdózsai Szépkoron segítettek a rendőrök és a polgárőrök. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén Mezőtúr térségéből jelentették a legtöbb csapadékot, 26,7 mm. A Tisza részvízgyűjtőit tekintve a Felső Tisza vízgyűjtőjén 11, a Szamos-Krasznájén 10, a többi vízgyűjtőn 1 és 5,7 mm közötti csapadékot regisztráltak. A Tisza-tó Kisköre felső vízmércén észlelt vízállás 737 cm volt. A Tiszatóban, illetve a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 246 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet több mint 130 millió. Az agyba vízállás a Jászteleknél 136 cm volt, a folyó alsó szakaszának vízjárását a vízkivételek jelentősen befolyásolhatják. A Hungaromet előrejelzése alapján a Zagyva Tarna rendszerére 7,8 mm, míg a Közép-Tisza völgyére 7,5 mm csapadék várható. Polgárőrök és rendőrök közötti szokványos kommunikáció zajlott a minap, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok megyei rendőrfőkapitányság. Mint írták, a kapcsolattartás során a polgárőrök arról informálták a jászberényi rendőrkapitányság két épp szolgálaton kívüli körzeti megbízottját, hogy az egyik jászdózsai ingatlan lakóját, egy 78 éves nyugdíjast nem látták, és hiába hívják, a telefonját sem veszi fel. A két rendőr azonnal szolgálatba helyezte magát, és a helyszínre siettek. A lakóház folyosóján a földön fekve találtak rá az idős magatehetetlen férfire, akinek jobb oldala legyengült, mozdulni nem tudott és nehezen kommunikált. Rögtön értesítették a mentőszolgálatot, és amíg kiérkeztek, addig szakszerűen biztosították az idős férfi állapotát, felügyelték életfunkcióit. A mentősök kórházba szállították a stabilizált állapotú Szépkorút. 10 év annak, hogy a katasztrófa védelem átvette a lakossági kéményseprőipari közfeladat ellátását. 2016. július 1-én indult útjára az új rendszer, amelynek célja az volt, hogy egységes, biztonságos és magas szakmai színvonalú közfeladatként biztosítsa a lakossági égéstermék elvezetők ellenőrzését és tisztítását. Mint a Jász-Nagykunszolnok megyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatójából kiderül, az induláskor a szervezet 1835 településen mintegy 1,8 millió égéstermék elvezető felügyeletét látta el. Az ellátási terület évről évre bővült, országos lefedettségűvé vált 2024-től. Ma már Magyarország mind a 3155 településén a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szervezete végzi a lakossági kéményseprőipari közfeladatot. Az elmúlt 10 évben kéményseprőik több millió égéstermék elvezetőt ellenőriztek, miközben folyamatosan fejlődött az ügyfélkiszolgálás, megjelent az online ügyintézés és egyszerűbbé vált az időpontfoglalás. Emellett a szakmai utánpótlás biztosítása érdekében a katasztrófa védelem saját képzési rendszert alakított ki, amelynek köszönhetően számos szakmunkás és mester szerzett képesítést. A szolnoki rendőrkapitányság járőrei tetten értek egy 18 éves kunmadarasi lakost, aki a városban egy parkoló gépkocsi hátsó ablakát betörte, az autó ajtaját kinyitotta és ott kutatást végzett. A férfit elfogták és előállították, majd lopásbüntet kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Nem csak egy esetet róttak a terhére, hiszen további 3 lopás és egy információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás is a terhére róható. Még a tettenérését megelőzően egy másik személyautó utasterébe is bejutott, szétszette a jármű gyújtás kapcsolóját, és ott is kutatást végzett. Ezen kívül egy segédmotor kerékpár ülés alatti tárolóját feszítette fel, onnan ellopott egy motoros kesztyűt, egy kulcscsomót és egy mágneskártyát. Előtte való nap pedig egy parkoló jármű utasterébe hatolt be, ahonnan ellopott egy pénztárcát, amiben a sértett személyes okmányai, bankkártyái voltak. A bankkártyával aztán 6 alkalommal vásárolt egy dohányboltban 45 ezer forintért. A tettes beismerő vallomást tett, a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Sok napsütésre számíthatunk, de egy-egy szakadozott frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor északkeleten esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfele erős lesz. A késő esti hőmérséklet 19 és 26 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Hővédőeszközöket biztosít a kormány állatmenhelyeknek. Ezrek menekülnek a bozót tüzek elől Dél-Franciaországban. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mélytónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnék Irányéva. A mai napon kezdetét veszi a Jász közösség egyik legjelentősebb kulturális és hagyományőrző eseménye, a 30. Jász világtalálkozó, melynek idén Jász Boldogháza ad otthont. Számos program várja az érdeklődőket. Múlt és jelen Boldogháza képes történetek könyvbemutató is lesz ma, és a Boldogházáról indulok című emlékművet is leleplezik. A nap folyamán a Szent Vendel Parkban, az iskolaudvaron, a sportpályán és a buli színpadon is színes programok várják az érdeklődőket. Szombaton folytatódik a 30. Jász világtalálkozó, látványos programnak ígérkezik a Jász települések díszes felvonulása, mely az Arany János utcáról indul. 11 órakor kezdődik a díszünnepség a ceremónia színpadon, mindezek mellett változatos események várják az érdeklődőket a különböző helyszíneken. A Jász világtalálkozó záró napja vasárnap is kellemes kikapcsolódást ígér a rendezvényre kilátogatóknak. Délelőtt 9 órától a strand területén a Jász gasztronómia és a sport lesz főszerepben. A záróünnepség délután 4 órakor kezdődik a ceremónia színpadon. Több önkormányzati intézmény éves beszámolója szerepelt a Jászberényi képviselőtestület legutóbbi ülésén, melyek közül Jászberény város óvodai intézményének szakmai tevékenységéről szóló előterjesztés tárgyalásakor több képviselői kérdés érkezett az intézmény vezetőjéhez. Lénárt Gábor többek között a Jász Felső Szentgyörgyi Gyerekek Berényi óvodászhatásáról és az óvodai intézményben folyó speciális nevelési programról kérdezett.
3: 94-98%-os a óvodák telítettsége, ami sajnos itt a eltérő igényű gyermekek esetében még lehet, hogy túl is lépje a 100%-ot, vagy kisebb csoportszámot igényel, úgyhogy ez mindenképpen nagyon nagy munkát jelent. Egy éve történt az, hogy a Fürkész óvoda bezárásra került. Akkor elhangzottak olyan ígéretek és vállalások, hogy a Fürkész óvodába folytatott országos hírű nevelési programokat a különböző intézmények, akik átveszik ezeket a csoportokat, azok majd megfelelő szinten fogják folytatni. Én erre vonatkozóan a beszámolóban nem találtam utalást. És szerintem a város is és a szülők is úgy kíváncsiak arra, hogy hogyan, mennyire sikerült ezeknek a gyermekeknek azt a fajta nevelési programot folytat. A másik szintén történt tavaly egy olyan változás, hogy amit itt nekünk kellett elfogadnunk, hogy Jász Felső Szentgyörgyről nem is tudom 16 vagy 20 gyermek óvodai nevelését vállalt el az önkormányzat által üzemeltetett óvoda intézmény, és itt is kérdés volt, hogy ezek mennyire, hogy tudnak majd beilleszkedni.
2: Fodorné Moari Nikoletta, a Városi Óvodai Intézmények igazgatója válaszában hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek gondozására. Külön szakmai vezető támogatja az EPOHA programot, melynek lényege, hogy a gyermekek tevékenységeit és a tanulási folyamatokat nem naponta vagy hetente váltakozó, apró részekre tagolva szervezik meg, hanem egy-egy logikailag összefüggő témakört hosszabb időszakokba tömbösítve dolgoznak fel.
4: A beszámolóban benne van mind a kettő, tehát mind az EPOHA rendszer folytatás a Szivárvány óvodába, valamint, hogy külön szakmai vezetője lett az EPOHA programnak a Szivárvány óvodába, és erről is adtam tájékoztatást a beszámolóban, valamint a Jász Felső Szentgyörgyi gyerekekkel kapcsolatban, és arra a kérdésre, hogy hogyan tudtak, teljesen rendben történt a befogadásuk, a mindennapi óvodáztatásuk, teljesen zökkenőmentesnek mondható.
2: Bódis Béla képviselő elismeréssel szólt a Jászberényi óvodai intézményeknél folyó szakmai munkáról, és arról érdeklődött, hogy a jövőben várható-e, hogy növekszik a Jászberényi óvodába járó Jász Felső Szentgyörgyi gyermekek száma.
5: Magával a beszámolóval kapcsolatosan egy elég részletes, mindenre kiterjedő anyagot olvashattam végig, úgyhogy köszönöm szépen. Jász Felső Szentgyörgyi befogadott csemetékkel kapcsolatosan szerettem volna én is kérdezni, hogy akkor most már láttam az anyagban is, hogy benne van ténylegesen, hogy ők beintegrálódtak akkor ide a óvodánkba. Jövőbeli elképzelés van-e még ezzel kapcsolatosan, hogy van esetleg már olyan jellegű kérés, hogy esetleg ezek a számossága növekedni fog, tehát ez érdekelne, mert ugye tavaly is nekünk döntenünk kellett erről a 18 főről, hogy mit látunk, lehetünk-e már egy kicsit így előre látóak. Ugye a számosságból látjuk, hogy a férőhelyek száma nálunk is már ugye ténylegesen fogy.
2: Podorné Muhari Nikoletta intézményvezető.
4: Jászfelsőszentgyörgyi óvodából jött, Jászfelsőszentgyörgyről jöttek. 13 főnek folytatódik a további óvodai nevelése, és pont úgy alakul valószínűleg a létszám, hogy plusz 7 főt tudunk felvenni, és valóban 20 főt van ugyancsak tartva.
2: Sok napsütésre számíthatunk, de egy-egy szakadozott frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor északkeleten esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfele erős lesz. A késő esti hőmérséklet 19 és 26 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Érzed, amit érzek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Polgárőrök és rendőrök közötti szokványos kommunikáció zajlott a minap, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság. Mint írták, a kapcsolattartás során a polgárőrök arról informálták a Jászberényi rendőrkapitányság két épp szolgálaton kívüli körzeti megbízottját, hogy az egyik jászdózsai ingatlan lakóját, egy 78 éves nyugdíjast nem látták, és hiába hívják, a telefonját sem veszi fel. A két rendőr azonnal szolgálatba helyezte magát, és a helyszínre siettek. A lakóház folyosóján a földön fekve találtak rá az idős magatehetetlen férfire, akinek jobb oldala legyengült, mozdulni nem tudott és nehezen kommunikált. Rögtön értesítették a mentőszolgálatot, és amíg kiérkeztek, addig szakszerűen biztosították az idős férfi állapotát, felügyelték életfunkcióit. A mentősök kórházba szállították a stabilizált állapotú szépkorút. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén Mezőtúr térségéből jelentették a legtöbb csapadékot, 26,7 mm. A Tisza részvízgyűjtőit tekintve a Felső Tisza vízgyűjtőjén 11, a Szamos-Krasznáin 10, a többi vízgyűjtőn 1 és 5,7 mm közötti csapadékot regisztráltak. A Tisza-tó kisköre felső vízmércén észlelt vízen 737 cm volt. A Tiszatóban, illetve a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 246 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet több mint 130 millió. Az agyva vízállása Jászteleknél 136 cm volt, a folyó alsó szakaszának vízjárását a vízkivételek jelentősen befolyásolhatják. A Hungaromet előrejelzése alapján a Zagyva-Tarna rendszerére 7,8 mm, míg a Közép-Tisza völgyére 7,5 mm csapadék várható. 10 év annak, hogy a katasztrófa védelem átvette a lakossági kéményseprőipari közfeladat ellátását. 2016. július 1-én indult útjára az új rendszer, amelynek célja az volt, hogy egységes, biztonságos és magas szakmai színvonalú közfeladatként biztosítsa a lakossági égéstermék elvezetők ellenőrzését és tisztítását. Mint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatójából kiderül, az induláskor a szervezet 1835 településen mintegy 1,8 millió égéstermék elvezető felügyeletét látta el. Az ellátási terület évről évre bővült, országos lefedettségűvé vált 2024-től. Ma már Magyarország mind a 3155 településén a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szervezete végzi a lakossági kéményseprőipari közfeladatot. Az elmúlt 10 évben kéményseprőik több millió égéstermék elvezetőt ellenőriztek, miközben folyamatosan fejlődött az ügyfélkiszolgálás, megjelent az online ügyintézés és egyszerűbbé vált az időpontfoglalás. Emellett a szakmai utánpótlás biztosítása érdekében a katasztrófa védelem saját képzésére rendszert alakított ki, amelynek köszönhetően számos szakmunkás és mester szerzett képesítést. A szolnoki rendőrkapitányság járőrei tetten értek egy 18 éves kunmadarasi lakost, aki a városban egy parkoló gépkocsi hátsó ablakát betörte, az autó ajtaját kinyitotta és ott kutatást végzett. A férfit elfogták és előállították, majd lopásbüntet kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Nem csak egy esetet róttak a terhére, hiszen további 3 lopás és egy információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás is a terhére róható. Még a tettenérését megelőzően egy másik személyautó utasterébe is bejutott, szétszette a jármű gyújtás kapcsolóját, és ott is kutatást végzett. Ezen kívül egy segédmotor kerékpár ülés alatti tárolóját feszítette fel, onnan ellopott egy motoros kesztyűt, egy kulcscsomót és egy mágneskártyát. Előtte való nap pedig egy parkoló jármű utasterébe hatolt be, ahonnan ellopott egy pénztárcát, amiben a sértett személyes okmányai, bankkártyái voltak. A bankkártyával aztán 6 alkalommal vásárolt egy dohányboltban 45 ezer forint értékben. A tettes beismerő vallomást tett, a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Sok napsütésre számíthatunk, de egy-egy szakadozott frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor északkeleten esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfele erős lesz. A késő esti hőmérséklet 19 és 26 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: ne jutnál. Láttalak tegnap a körútnál.
1: Kár, te nem is tudod milyen kár, hogy olyan messze futottál.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Muzeális járművek közlekednek hétvégente több budapesti vonalon. Ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként a Budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között szintén vasárnap nosztalgia trolibuszok állnak forgalomba. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett Franciaországban. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Több önkormányzati intézmény éves beszámolója szerepelt a Berényi képviselőtestület legutóbbi ülésén. Kezdetét veszi a 30. Jász világ találkozó. Jász Boldogháza lesz a házigazda. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Több önkormányzati intézmény éves beszámolója szerepelt a Jászberényi képviselőtestület legutóbbi ülésén, melyek közül Jászberény város óvodai intézményének szakmai tevékenységéről szóló előterjesztés tárgyalásakor több képviselői kérdés érkezett az intézmény vezetőjéhez. Lénárt Gábor többek között a Jász Felső Szentgyörgyi Gyerekek Berényi óvodáztatásáról és az óvodai intézményben folyó speciális nevelési programról kérdezett.
2: 94-98%-os a óvodák telítettsége, ami sajnos itt a eltérő igényű gyermekek esetében még lehet, hogy túl is lépje a 100%-ot, vagy kisebb csoportszámot igényel, úgyhogy ez mindenképpen nagyon nagy munkát jelent. Egy éve történt az, hogy a Fürkész óvoda bezárásra került. Akkor elhangzottak olyan ígéretek és vállalások, hogy a Fürkész óvodába folytatott országos hírű nevelési programokat a különböző intézmények, akik átveszik ezeket a csoportokat, azok majd megfelelő szinten fogják folytatni. Én erre vonatkozóan a beszámolóban nem találtam utalást. És szerintem a város is és a szülők is úgy kíváncsiak arra, hogy hogyan, mennyire sikerült ezeknek a gyermekeknek azt a fajta nevelési programot folytat. A másik szintén történt tavaly egy olyan változás, hogy amit itt nekünk kellett elfogadnunk, hogy Jász Felső Szentgyörgyről nem is tudom 16 vagy 20 gyermek óvodai nevelését vállalt el az önkormányzat által üzemeltetett óvoda intézmény, és itt is kérdés volt, hogy ezek mennyire, hogy tudnak majd beilleszkedni.
1: Fodorné Moari Nikoletta, a Városi Óvodai Intézmények igazgatója válaszában hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek gondozására, külön szakmai vezető támogatja az EPOHA programot, melynek lényege, hogy a gyermekek tevékenységeit és a tanulási folyamatokat nem naponta vagy hetente váltakozó, apró részekre tagolva szervezik meg, hanem egy-egy logikailag összefüggő témakört hosszabb időszakokba tömbösítve dolgoznak fel.
3: A beszámolóban benne van mind a kettő, tehát mind az EPOHA rendszer folytatás a Szivárvány óvodába, valamint, hogy külön szakmai vezetője lett az EPOHA programnak a Szivárvány óvodába, és erről is adtam tájékoztatást a beszámolóban, valamint a Jász Felső Szentgyörgyi gyerekekkel kapcsolatban, és arra a kérdésre, hogy hogyan tudtak, teljesen rendben történt a befogadásuk, a mindennapi óvodáztatásuk, teljesen zökkenőmentesnek mondható.
1: Bódis Béla képviselő elismeréssel szólt a Jászberényi óvodai intézményeknél folyó szakmai munkáról, és arról érdeklődött, hogy a jövőben várható-e, hogy növekszik a Jászberényi óvodába járó Jász Felső Szentgyörgyi gyermekek száma.
4: Magával a beszámolóval kapcsolatosan egy elég részletes mindenre kiterjedő anyagot olvashattam végig, úgyhogy köszönöm szépen. A Jász Felső Szentgyörgyi befogadott csemetékkel kapcsolatosan szerettem volna én is kérdezni, hogy akkor most már láttam az anyagban is, hogy benne van ténylegesen, hogy ők beintegrálódtak akkor ide a óvodánkba. Jövőbeli elképzelés van-e még ezzel kapcsolatosan, hogy van-e esetleg már olyan jellegű kérés, hogy esetleg ezek a számossága növekedni fog, tehát ez érdekel, mert ugye tavaly is nekünk döntenünk kellett erről a 18 főről, hogy mit látunk, lehetünk-e már egy kicsit így előre látóak, vagy a számosságból látjuk, hogy a férőhelyek száma nálunk is már ugye ténylegesen fogy.
1: Fodorné Moari Nikoletta intézményvezető.
3: Jász Felső Szentgyörgyi óvodából jött, Jász Felső Szentgyörgyről jöttek. 13 főnek folytatódik a további óvodai nevelése, és pont úgy alakul valószínűleg a létszám, hogy plusz 7 főt tudunk felvenni, és valóban 20 főt van ugyancsak tartva.
1: A mai napon kezdetét veszi a Jász közösség egyik legjelentősebb kulturális és hagyományőrző eseménye, a 30. Jász világ találkozó, melynek idén Jász Boldogháza ad otthont. Számos program várja az érdeklődőket. Múlt és jelen Boldogháza képes története könyvbemutató is lesz ma, és a Boldogházáról indulok című emlékművet is leleplezik. A nap folyamán a Szent Vendel Parkban, az iskola udvaron, a sportpályán és a buli színpadon is színes programok várják az érdeklődőket. Szombaton folytatódik a 30. Jász világ találkozó, látványos programnak ígérkezik a Jász települések díszes felvonulása, mely az Arany János utcáról indul. 11 órakor kezdődik a díszünnepség a ceremónia színpadon. Mindezek mellett változatos események várják az érdeklődőket a különböző helyszíneken. A Jászvilág találkozó záró napja vasárnap is kellemes kikapcsolódást ígér a rendezvényre kilátogatóknak. Délelőtt 9 órától a strand területén a Jász gasztronómia és a sport lesz főszerepben. A záróünnepség délután 4 órakor kezdődik a ceremónia színpadon. Sok napsütésre számíthatunk, de egy-egy szakadozott frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor északkeleten esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfele erős lesz. A késő esti hőmérséklet 19 és 26 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Hővédőeszközöket biztosít a kormány állatmenhelyeknek. Ezrek menekülnek a bozót tüzek elől Dél-Franciaországban. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Kis mennyiségű csapadék érkezett a felfrissüléssel térségünkben. Jászdózsai szépkoron segítettek a rendőrök és a polgárőrök. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kiemelt mérőállomásainak adatai alapján az elmúlt 24 órában az igazgatóság működési területén Mezőtúr térségéből jelentették a legtöbb csapadékot, 26,7 mm. A Tisza részvízgyűjtőit tekintve a Felső Tisza vízgyűjtőjén 11, a Szamos-Krasznáin 10, a többi vízgyűjtőn 1 és 5,7 mm közötti csapadékot regisztráltak. A Tiszató Kisköre felső vízmércén észlelt vízállás 737 cm volt. A Tiszatóban, illetve a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 246 millió köbméter vizet tároznak, ebből a hasznosítható vízkészlet több mint 130 millió. A Zagyva vízállása Jászteleknél 136 cm volt, a folyó alsó szakaszának vízjárását a vízkivételek jelentősen befolyásolhatják. A Hungaromet előrejelzése alapján a Zagyva-Tarna rendszerére 7,8 mm, míg a Közép-Tisza völgyére 7,5 mm csapadék várható. Polgárőrök és rendőrök közötti szokványos kommunikáció zajlott a minap, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság. Mint írták, a kapcsolattartás során a polgárőrök arról informálták a Jászberényi rendőrkapitányság két épp szolgálaton kívüli körzeti megbízottját, hogy az egyik jászdózsai ingatlan lakóját, egy 78 éves nyugdíjast nem látták, és hiába hívják, a telefonját sem veszi fel. A két rendőr azonnal szolgálatba helyezte magát, és a helyszínre siettek. A lakóház folyosóján a földön fekve találtak rá az idős magatehetetlen férfire, akinek jobb oldala legyengült, mozdulni nem tudott és nehezen kommunikált. Rögtön értesítették a mentőszolgálatot, és amíg kiérkeztek, addig szakszerűen biztosították az idős férfi állapotát, felügyelték életfunkcióit. A mentősök kórházba szállították a stabilizált állapotú szépkorút. 10 év annak, hogy a katasztrófa védelem átvette a lakossági kéményseprőipari közfeladat ellátását. 2016. július 1-én indult útjára az új rendszer, amelynek célja az volt, hogy egységes, biztonságos és magas szakmai színvonalú közfeladatként biztosítsa a lakossági égéstermék elvezetők ellenőrzését és tisztítását. Mint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatójából kiderül, az induláskor a szervezet 1835 településen mintegy 1,8 millió égéstermék elvezető felügyeletét látta el. Az ellátási terület évről évre bővült, országos lefedettségűvé vált 2024-től. Ma már Magyarország mind a 3155 településén a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szervezete végzi a lakossági kéményseprőipari közfeladatot. Az elmúlt 10 évben kéményseprőik több millió égéstermék elvezetőt ellenőriztek, miközben folyamatosan fejlődött az ügyfélkiszolgálás, megjelent az online ügyintézés és egyszerűbbé vált az időpontfoglalás. Emellett a szakmai utánpótlás biztosítása érdekében a katasztrófa védelem saját képzési rendszert alakított ki, amelynek köszönhetően számos szakmunkás és mester szerzett képesítést. A szolnoki rendőrkapitányság járőrei tetten értek egy 18 éves kunmadarasi lakost, aki a városban egy parkoló gépkocsi hátsó ablakát betörte, az autó ajtaját kinyitotta és ott kutatást végzett. A férfit elfogták és előállították, majd lopásbüntet kísérlete miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Nem csak egy esetet róttak a terhére, hiszen további 3 lopás és egy információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás is a terhére róható. Még a tettenérését megelőzően egy másik személyautó utasterébe is bejutott, szétszette a jármű gyújtás kapcsolóját, és ott is kutatást végzett. Ezen kívül egy segédmotor kerékpár ülés alatti tárolóját feszítette fel, onnan ellopott egy motoros kesztyűt, egy kulcscsomót és egy mágneskártyát. Előtte való nap pedig egy parkoló jármű utasterébe hatolt be, ahonnan ellopott egy pénztárcát, amiben a sértett személyes okmányai, bankkártyái voltak. A bankkártyával aztán 6 alkalommal vásárolt egy dohányboltban 45 000 forint értékben. A tettes beismerő vallomást tett, a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Sok napsütésre számíthatunk, de egy-egy szakadozott frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és néhol zápor északkeleten esetleg zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét többfele erős lesz. A késő esti hőmérséklet 19 és 26 fok között várható. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter, ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Muzeális járművek közlekednek hétvégente több budapesti vonalon. Ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilván. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként a Budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között szintén vasárnap nosztalgia trolibuszok állnak forgalomba. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett Franciaországban. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter, ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Hővédőeszközöket biztosít a kormány állatmenhelyeknek. Ezrek menekülnek a bozót tüzek elől Dél-Franciaországban. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Az irat